0: Nagyon jó a Veszprém, egész nap ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.

0: Next FM.
1: Next FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun he says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: That's just the way it is. Legyen a kedvenced.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Best FM. Osztályon felüli minőség a zenében.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: sok kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM.

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Júliustól érvényesek az új vámszabályok. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek, és átveszik diplomájukat a végzősök. Kovács Rádai Andrea vagyok. Júliustól Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője közölte, az összeget nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Ezeket a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám beépül majd a webáruházak áraiba. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint 7 főispáni kinevezésről döntött Magyar Péter miniszterelnök. A vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal élére Bede Péter Józsefet nevezte ki június 29-i hatállyal. Július 3-án és 4-én tartja diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. Az intézmény közölte, a júniusi záróvizsgák alkalmával csaknem 1040 végzős hallgató adott számot tudásáról. Az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseken várhatóan csaknem 840-en veszik át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten kapnak oklevelet. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken. A Nyíregyházi Egyetem alkalmazott humántudományok intézetének 2 másodéves nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgatója is előadást tartott a Durkó Mátyás emlékkonferencián. Az eseményt a Debreceni Egyetem szervezte, és a neveléstudomány és a kapcsolódó társadalomtudományi területek egyik jelentős szakmai fórumának számít. A Nyíregyházi Egyetemet 2 hallgató képviselte. Csorba Éva Anna előadásában a nevelőszülői hivatást mutatta be a vérszerinti gyermek aspektusából, míg Grica Kamilla a diák munka komplex jelentőségére hívta fel a figyelmet. A hallgatók szakmai felkészülését Szőcs Andor, az alkalmazott humántudományok intézetének adjunktusa segítette, tudott a közleményében a Nyíregyházi Egyetem. Ma is a napsütésé lesz a fő.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: fejed. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Mindenből
2: a legjobbáltatjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: Fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 29-e hétfő, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Még marad az extrém meleg, korlátozzák egyes vonatok sebességét, és új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még ma és holnap is kitart a forróság. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapok segítenek elviselni a hőséget. Nyíregyházán a Kossuth téren is működnek párakapok. Ma délelőtt pedig vízosztással segítik enyhíteni a kánikulát a Kossuth téren és Sóstón is. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. A MÁV csoport közölte, a sínhőmérséklet több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, ami szükségessé tette a korlátozást a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Az intézkedések miatt 5-15 perces alapkések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. A jelenlegi sebességkorlátozásokban több Szabolcs-Szatmár-Beregi szakasz is érintett. Ezek a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony. A Debrecen, Mátészalka, a Nyíregyháza, Nyírbátor, Mátészalka, Zajta és a Mátészalka, Tiborszállás vasútvonalak. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 7 főispáni kinevezésről döntött Magyar Péter miniszterelnök. A vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal élére Bede Péter Józsefet nevezte ki június 29-i hatállyal. Ülésezett a nyíregyházi közgyűlés. A képviselők elfogadták az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2026-2027-es óvodai nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést is mások mellett. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, az önkormányzat fenntartásában jelenleg 4 óvoda működik 35 feladatellátási helyen, összesen 152 csoporttal. 4 székhelyi intézmény, 23 tagintézmény és 8 telephely várja az óvodáskorú gyermekeket a város területén. A városban óvodai ellátásban több mint 3400 gyermek részesül. A következő nevelési évre vonatkozóan az óvodai jelentkezés áprilisban minden intézményben megtörtént, írja a portál. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését Nyíregyházán is. Az EAK Nonprofit Kft. Közölte, a tartósan magas hőmérséklet miatt a szolgáltatási területén a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a feladatellátás zavartalanság

0: oklevelet. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken. A legtöbben alapképzési szakon szereztek diplomát, összesen 638-an. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház idén is megrendezte a hagyományos Semmelweis napi ünnepségét Nyíregyházán, a vármegye háza Bessenyei nagy termében. Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt tisztelgő eseményen Eisner Éva főigazgató rádiónknak kiemelte: ez a nap az összefogásról és a legmélyebb szakmai megbecsülésről szól.
1: Ez a nap, ez mindannyiuknak a napja. És mit szeretnénk ezzel mi itt ebben a megyében kifejezni? Egy borzasztó komoly megbecsülést szeretnénk kifejezni ezzel. Nagyon nehéz körülmények között dolgozik az, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, akármelyik szegmensben dolgozik. Egyetlen teljes integrációban működő kórháza vagyunk mi az országnak, ami ad számos előnyt és számos nehézséget is. A mi munkatársaink az okfő átlag kórházaihoz képest legalább 20%-kal több beteget látnak el, több diagnosztikai munkát végeznek el. Komoly humán erőforrás hiány mellett látják el azt a szakmai feladatot, ami egy vármegye egészségügyi ellátásának a biztosítása.
0: Idén eddig 21 baleset történt a vasúti átjárókban. Ez csökkenés a korábbi évekhez képest. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a nyári időszakban több baleset történik. A MÁV csoport közölte, ilyenkor ugrásszerűen megnő az utakon az autósok, kerékpárosok és gyalogosok száma. Ezért kiemelten fontos a szabályok betartása. Az idei eseteknél 10 vesztették életüket. A tragédiák mindegyikét figyelmetlenség okozta. Nyíregyházán is történt baleset már idén, májusban a Lapály utcai vasúti átjárónál ütközött személyvonat autóval. A társaság kiemelte, folytatják az Érj haza biztonságban kampányt, amely a legfontosabb vasút biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet. Letartóztatásba került az a férfi, aki engedély nélkül 2 személyautót is elvitt, majd azokkal több száz kilométert autózott, üldözésekor pedig a Szamos folyót 2-szer is átúszta, hogy a felelősségre vonást elkerülje. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője mondja a részleteket.
2: A megalapozott gyanú szerint a járművezetéstől eltiltott fiatal férfi 2026. július 18-án éjjel egy leveleki családi ház udvaráról vitt el egy személygépkocsit úgy, hogy a nagykaput leemelte, majd a gépjárműben hagyott indító kulccsal a járművet beindítva Budapestre közlekedett. Útközben Nyíregyházán megtankolt, de a benzinkútról fizetés nélkül távozott. Másnap délelőtt a visszaúton az autópálya ecsét pihenőhelyén a gépjármű üzemképtelenné vált, ezért azt hátrahagyta. Rövid időn belül Ófehértón rátalált egy parkoló személygépkocsira, abba beült, a gépjárműben hagyott indító kulccsal beindítva elhajtott, hogy Romániába menjen. Útközben apagyon megtankolt, de itt sem fizetett. Amikor Csengersima felé közlekedett, Győrteleknél a rendőrök megpróbálták megállítani, azonban a férfi menekülni kezdett. Panyola térségében defektet kapott, ezért a járműből kiszállva a közeli erdőbe szaladt, majd a Szamos folyón átúszott. Szamostegen már várták a rendőrök, ezért amikor őket meglátta, a Szamoson újra átúszva Panyolára menekült, ahol elfogták. A férfit hasonló bűncselekményekért 1 hónapja ítélte el a bíróság, és más eljárás is van ellene folyamatban a bíróságon, ezért az ügyészség a bűnismétlés és a szökésének megakadályozása érdekében indítványozta letartóztatását, amit a bíróság 1 hónapra elrendelt.
0: Szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások Nyíregyházán. A bébi korosztályban ugyan még nincsenek eredmények és nem számolják a gólokat, a gyerekek fejlődése szemmel látható, mondta rádiónknak Rudik Máté, az Aqua Esze edzője.
3: Ahogy szeptemberbe kezdtük, úgy gondolom, hogy így az év végére azért megtérült a belefektetett munka. Jövőre ezek a gyerekek egyel nagyobb korosztályba lépnek, a gyerek 4-es csoportba, ahol nagyobb labdával, nagyobb kapura, támadó idővel, nagyobb pályán fogják játszani a mérkőzéseket, úgyhogy teljesen új szint lesz ez nekik a játékban. Ezek a gyerekek jövőre is az én kezeim alatt fognak dolgozni, illetve a 16-os és a fiatalabb korosztályosok is, ők lesznek a bébik. Viszonylag hosszabb szünet után, augusztus elején megkezdjük a munkát, és gőzerővel készülünk az új szezonra.
0: Ma is a napsütésé lesz, a főszerep csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a

0: hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, kezdjük el! Reméljük mindenkinek kellemesen telt a hétvége, sikerült egy kicsit kikapcsolódni, feltöltődni, szétizzadni, és akkor most új lendülettel indul a hét, hiszen 29-e van, június 29-e, szól önnél ma reggel is a Best FM és a Best reggel. Kedves Pálok és Péterek, hát boldog névnapot kívánunk, van ma is világnapunk, ma van a design világnapja, úgyhogy igyekezzünk dizájnosok lenni, és egy pár sztori, ami a mai napon történt nyilván évekkel ezelőtt, 1456-ban a pápa elrendelte a déli harangszót, és 2007-ben pedig először lehetett megvásárolni az Apple első okostelefonját, az iPhone-t, és 1886-ban szintén a mai napon kapta meg szabadalmát Carl Benz első benzinmotoros gépkocsija, és ezt az időpontot sokan az autózás születésnapjaként tartják számon. Legyen eredményes, nyugodt és mosolygós a napja, vigyázzunk egymásra az utakon is, ha már itt van az autózás születésnapja, minden közlekedési info ezen a héten is fontos lesz, ma is a hőség kitart, úgyhogy érdemes majd időben minden hamarabb elindulni és vigyen magával sok vizet, útközben is hallgassa a Best reggelt.

99 Best FM. What is fact? Should it be a reason for us to change?

Öreget nem szabad azt gondolni, hogy ma így hétfőn már lehűl a levegő, ugyanis ma is napos időben lesz részünk, számottevő csapadék sehol sem valószínű, a Dunától keletre és a Dunántúl délkeleti részén lehet ma a legmelegebb, ezeken a tájakon 42 fokra lehet számítani. Ugyanakkor ma délután egy hideg front megközelítheti hazánkat északnyugat felől, emiatt a Dunántúl északnyugati, nyugati és az északi tájain egy kellemesebb 35 fok várható. Többfelé lesz majd élénk a légmozgás, de a kora esti órákban északnyugaton északnyugatira fordul a szél, amelyet erős, néhol viharos lökések kíséretnek. Egy szó mint 100. Nyíregyházán ma 38 fok várható, a rekkenő hőség folytatódik és kitart továbbra is. Talán a hét második felében úgy néz ki, hogy konszolidálódik a helyzet, ott már ilyen 30 fokos csúcsok váratnak, de arra még egyelőre nekünk is várnunk kell, és hogyha érzékeny a teliholdra, akkor számítson arra, hogy nem csak a hőség miatt lesz nehéz aludni, hanem azért is, mert hogy telihold lesz. Derűs napot, mindjárt Andrea is érkezik, fél hétkor a friss hírekkel. Shake.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még marad az extrém meleg. Az óvodai nevelési évről is döntöttek a képviselők, és szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még ma és holnap is kitart a forróság. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. Nyíregyházán a Kossuth téren is működnek párakapuk. Ülésezett a nyíregyházi közgyűlés. A képviselők elfogadták az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2026-2027-es óvodai nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést is mások mellett. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, az önkormányzat fenntartásában jelenleg 4 óvoda működik 35 feladatellátási helyen, összesen 152 csoporttal. 4 székhelyi intézmény, 23 tagintézmény és 8 telephely várja az óvodáskorú gyermekeket a város területén. A városban óvodai ellátásban több mint 3400 gyermek részesül. A következő nevelési évre vonatkozóan az óvodai jelentkezés áprilisban minden intézményben megtörtént, írja a portál. Szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások Nyíregyházán. A bébi korosztályban ugyan még nincsenek eredmények és nem számolják a gólokat, a gyerekek fejlődése szemmel látható, mondta rádiónknak Rudik Máté, az Aquaese edzője.
3: Ahogy szeptemberbe kezdtük, úgy gondolom, hogy így az év végére azért megtérült a belefektetett munka. Jövőre ezek a gyerekek egyel nagyobb korosztályba lépnek, a gyerek 4-es csoportba, ahol nagyobb labdával, nagyobb kapura, támadó idővel, nagyobb pályán fogják játszani a mérkőzéseket, úgyhogy teljesen új szint lesz ez nekik a játékban. Ezek a gyerekek jövőre is az én kezeim alatt fognak dolgozni, illetve a 16-os és a fiatalabb korosztályosok is, ők lesznek a bébik. Viszonylag hosszabb szünet után, augusztus elején megkezdjük a munkát, és gőzerővel készülünk az új szezonra.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zene.

Nézzünk szét Nyíregyháza útjain, avagy jönnek a közlekedési hírek is. Jó ütemben halad továbbra is a körforgalom kiépítés az északi városrészen. A Vasvári Pál utcán még mindig jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú azért a haladás. Ide kell egy kis türelem. A Szabadság tér 9 szám mellett pedig felbontották a járdát és a zöld területet. A munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat is érintik. A Vai Ádám körúton pedig a Nyírtávfő dolgozik. Korszerűsítési munkálatokat végeznek el, kisebb forgalmi akadály van ott. És kézi erővel végzi a fűnyírást a Magyar Közút a Kert utcán, az Incédi soron és a László utcán is folytatódnak a munkálatok kitartást ebben a nagy melegben, valamint a Rákóczi új utca találkozásánál közműfedél helyreállításán is dolgoznak, a munkaterület bójával van jelölve, és ide helyeztek ki egy 30-as sebességkorlátozást is. Jó utat!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

Jó reggelt, itt a hétfő, június 29-e van, amúgy egy kicsit nem figyelünk oda, és a nyárból már is eltelt egy hónap. Hihetetlen, ugye? Ezen a héten már beköszönt a július. Maradjunk azért a mai napnál, Pálokat köszöntünk és a Pétereket, és a magyar néphagyományban Péter Pál napja különleges jelentőségű. Régen ez volt az aratás kezdőnapja, sok helyen ezen napon vágták le ünnepélyesen az első búzakalászokat, és úgy tartották, hogy ettől kezdve indulhat a nagy nyári betakarítás. Remélhetőleg nyáron bőséges búzatermés várható majd a környéken is. Ma van a design világnapja, igyekezünk tehát dizájnosak lenni, és sokan a mai napot tartják az autózás születésnapjának is, mert a 86-ban a mai napon kapta meg szabadalmát Carl Benz az első benzinmotoros gépkocsira, ami pedig az időjárásunkat illeti, nem fogunk ma még felszisszenni, maximum majd a hideg sör este, mert hogy 38 fok várható ma délután Nyíregyházán, a hét második felében viszont azért csökken majd a napi csúcshőmérséklet, konszolidálódunk 30 fok környékére július első napjaiban, de egyelőre a mai napon még kitart a rekkenő hőség és csapadék sem valószínű, viszont az meg tuti, hogy este teli hold lesz, és az is tuti, hogy Andrea is jön a frissekkel. Pontban 7-kor itt a Best reggelben. Szép hetet, én Simon Norbert vagyok.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek ma is Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb forgalmi torlódás a főutak mentén, a piacok és bevásárló központok közelében tapasztalható. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése az északi város részen. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassú a haladás, türelmesek legyenek. A Szabadság tér 9-en mellett felbontásra került a járda és a zöld terület, a munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat érinti. A Vai Ádám körúton a nyírtávhő végez korszerűsítést, ami kisebb forgalmi akadályt eredményezhet. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korlátozzák egyes vonatok sebességét. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését, és az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. A MÁV csoport közölte, a sínhőmérséklet több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, ami szükségessé tette a korlátozást a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Az intézkedések miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. A jelenlegi sebességkorlátozásokban több Szabolcs-Szatmár-Beregi szakasz is érintett. Ezek a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony. A Debrecen Mátészalka, a Nyíregyháza Nyírbátor, Mátészalka Zajta és a Mátészalka Tiborszállás vasútvonalak. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését Nyíregyházán is. Az EAK Nonprofit Kft. Közölte, a tartósan magas hőmérséklet miatt a szolgáltatási területén a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a feladatellátás zavartalanságát biztosítva a hulladékszállítást végzők a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház idén is megrendezte a hagyományos Semmelweis napi ünnepségét Nyíregyházán, a vármegye háza Besenyei nagy termében. Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt tisztelgő eseményen Eisner Éva főigazgató rádiónknak kiemelte, ez a nap az összefogásról és a legmélyebb szakmai megbecsülésről szól.
3: Egy borzasztó komoly megbecsülést szeretném kifejezni ezzel. Nagyon nehéz körülmények között dolgozik az, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében akármelyik szegmensben dolgozik. Egyetlen teljes integrációban működő kórháza vagyunk mi az országnak, ami ad számos előnyt és számos nehézséget is. A mi munkatársaink az okfő átlag kórházaihoz képest legalább 20%-kal több beteget látnak el, több diagnosztikai munkát végeznek el. Komoly humán erőforrás hiány mellett látják el azt a szakmai feladatot, ami egy vármegye egészségügyi ellátásának a biztosítása.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

Jó reggelt, itt egy újabb nyári hétfő, új hét, könnyedebb ritmus. Június 29-én szép reggelt kívánok, én Simon Norbert vagyok, a menetrend szerinti horoszkóp pedig bekészítve. Már is elmondom, hogy mire számítsanak a kosok. Hát arra, hogy a hét lendületesen indulhat, de nem kell minden lehetőségre egyszerre lecsapni. Ha jól választasz a hétfő, megalapozhat egy igazán sikeres hetet. Bikák, ma különösen jól esik, ha a teendő közé becsempészel egy kis nyári hangulatot, egy rövid pihenő, vagy pedig a kedvenc ízet sokat dob majd a napon. És az ikrek, egy váratlan beszélgetés új ötletet adhat, amire nem is számítottál, legyél rá nyitott. Rákok, most nem a kapkodás visz előre, hanem az, hogy megőrzöd a nyugalmadat. Hallgatni kell az ösztöneidre, és jó döntéseket fogsz hozni. Oroszlánok, a hétfőn természetesen vonzod magadra a figyelmet, de ma nem a hangosságoddal, hanem a pozitív kisugárzásoddal tűnsz ki. Szüzek, ne akar mindent az első napon befejezni, ha lépésről lépésre haladsz, a hét sokkal kiegyensúlyozottabb lesz. Na meg a mérlegek, ma könnyen alakulhat ki egy kellemes beszélgetés vagy új kapcsolat, a nyitottságod most értékes lehetőségeket vonzhat be. Skorpiók, nálad egy apró részlet pedig segít más szemmel látni egy régóta elhúzódó helyzetet, néha éppen a hétköznapi pillanatok hozzák a legnagyobb felismeréseket. Nyilasok, a nyári hétfő benned már most felébreszti a következő kaland gondolatát, egy spontán terv most sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a megszokott rutinod. És a bakok, ma nem a hosszú munkaidő, hanem a jó szervezés hozza a legjobb eredményt. Vízöntők, egy szokatlan ötlet, vagy pedig inspiráló ember jó nézőpontot adhat, érdemes meghallgatni azokat is, akik másképp gondolkodnak. Na meg a halak, a hét első napján különösen fogékony vagy a nyári hangulat apró szépségeire. Egy kellemes pillanat egész nap elkíséred, amennyiben hagyod. És itt van nekünk a hétfő üzenete. A nyár ugye arra emlékeztet, hogy egy új hét nem csak feladatokat, hanem új élményeket is tartogat. Úgyhogy induljunk kíváncsian, és hagyjuk, hogy a hét kellemes meglepetéseket hozzon. Ez a mottónk, a hétfős tartod a best reggellel, hajrá!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

Jó reggelt, itt a hétfő és itt a Best reggel. Amennyiben pontosan nyílt szűrő és nyílterek között akar közlekedni, akkor számoljon azzal, hogy a körforgalomnál gázolaj folyt az útra, szóval elég csúszósak ott a viszonyok, és az időjárás pedig ragyogó. Szó szerint megdőlt a napi országos rekord ugyanis, és a fővárosi melegrekord is szombaton, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti rekord is megdőlt vasárnap hajnalban. Szombaton Budakalászon kereken 40 fokot mértek, ez az új legmagasabb országos napi maximum hőmérséklet, a korábbi 37,5 fok volt. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma ország szerte. Napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást, hogyha tudjuk. Még a strandokon is érdemes árnyékos helyeket keresni, illetve a fényvédő krém használata az mindenképpen javasolt. Korábban kezdik a hulladék begyűjtést és a tartósan magas hőmérséklet miatt a kukásautók megszokottnál korábban már reggel 5 órától kezdik a hulladék begyűjtését, és ma pedig 10 órától ásványvizet osztanak a belvárosban a korzó előtt, valamint 10:45-től a tófürdő bejárat előtt. Lesz is rá szükség, abszolút indokolt, hiszen hogyha ránézek itt az előrejelzésre, akkor azt látom, hogy kegyetlenül be fognak fűteni a fentiek nekünk. Ma kereken 40 fok várható Nyíregyházán. A csapadékot meg sem említem, csak is szikrázó napsütés várható ma. Nagyon közel leszünk a rekorddöntéshez, sőt valószínűleg meg is fogjuk dönteni, mert a mai napi rekord az 38,4 fok még. Dévaványa volt a csúcstartó 2022-ben, úgy néz ki, hogy ez ma Nyíregyházán 40 fokkal simán meg is dőlhet. És ez még nem a vége, holnap még tesz rá egy lapáttal a fűtőmester, mert holnap 41 fok várható Nyíregyházán. Változás majd szerdától jön, akkor csak, mondhatni csak 35 fok várható, viszont csütörtökön már 30 fok alatti hőmérsékleti értékek várhatóak. A felfrissülés az igazi felfrissülés, úgy néz ki, hogy csütörtöktől érkezik majd meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Júliustól érvényesek az új vámszabályok. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár Beregnek, és átveszik diplomájukat a végzősök. Kovács Rádai Andrea vagyok. Júliustól Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Lincmeier Szilvia, a NAV szóvivője közölte, az összeget nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Ezeket a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám beépül majd a webáruházak áraiba. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár Beregnek. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint 7 főispáni kinevezésről döntött Magyar Péter miniszterelnök. A vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kormányhivatal élére Bede Péter Józsefet nevezte ki június 29-i hatállyal. Július 3-án és 4-én tartja diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. Az intézmény közölte, a júniusi záróvizsgák alkalmával csaknem 1040 végzős hallgató adott számot tudásáról. Az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseken várhatóan csaknem 840-en veszik át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten kapnak oklevelet. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken. A Nyíregyházi Egyetem alkalmazott humántudományok intézetének 2 másodéves nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgatója is előadást tartott a Durkó Mátyás emlékkonferencián. Az eseményt a Debreceni Egyetem szervezte, és a neveléstudomány és a kapcsolódó társadalomtudományi területek egyik jelentős szakmai fórumának számít. A Nyíregyházi Egyetemet 2 hallgató képviselte. Csorba Éva Anna előadásában a nevelőszülői hivatást mutatta be a vérszerinti gyermek aspektusából, míg Grica Kamilla a diák munka komplex jelentőségére hívta fel a figyelmet. A hallgatók szakmai felkészülését Szőcs Andor, az Alkalmazott Humántudományok Intézetének agyuntusa segítette, tudatta közleményében a Nyíregyházi Egyetem. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen. Számon tevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a legjobb

0: tetsz.
1: És rövidesen már 3:48, mint egy 5 perc múlva itt a hétkezdés a Besz reggelen, amennyiben éppen a nyaralását tölti. Lehet, hogy azt mondja, hogy ez az időjárás már túlságosan is jó a nyaraláshoz. Ma például Nyíregyházán kereken 40 fokot várunk, és az a helyzet, hogy ez a hőség azért rendesen próbára tesz mindent. Például Budapesten a 11. és 14. kerületben több helyen elment az áram vasárnap, valószínűleg a hőség miatti túlfogyasztás miatt. Tökölés, szigethalmi lakosok is hasonló problémákról adtak tájékoztatást, de Budapest más kerületein is akadozott az áramellátás. Az elmúlt napok tartós extrém hőhulláma érezhetően növeli a villamos energia hálózat terhelést, ez okozza az üzemzavarokat. Holnap tetőzik a hőhullám, holnap Nyíregyházán több mint 40 fokot várunk például, ezért otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában, és mindenkit arra kérnek, hogy lehetőség szerint otthonról dolgozzanak. Az országban ugyanis sorra dőlnek a meleg rekordok, a harmadfokú hőségriasztás miatt például a NAV-nál is változik a menetrend, azonban a kirendeltségekben, ahol nincsen légkondi, hétfőn, vagyis ma és holnap csak délig fogadják az ügyfeleket. Az idősek, a kisgyermekek, a várandósak, a szív- és tüdőbetegségben szenvedők, valamint a szabadban vagy pedig a meleg környezetben dolgozók vannak kitéve a legnagyobb veszélynek a mai napon és a holnapi napon. Figyeljenek egymásra, az egyedül élő, idős vagy pedig beteg hozzátartozókat pedig érdemes gyakrabban felkeresni, és pillancsunk rá az idősebb szomszédokra is, hogy minden rendben van-e.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek ma is Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb forgalmi torlódás a főutak mentén, a piacok és bevásárló központok közelében tapasztalható. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése az északi város részen. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassú a haladás, türelmesek legyenek. A Szabadság tér 9-en mellett felbontásra került a járda és a zöld terület, a munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat érinti. A Vai Ádám körúton a nyírtávhő végez korszerűsítést, ami kisebb forgalmi akadályt eredményezhet. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További jó utat, kellemes rádiózást kívánok, hogy taxi!

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Brutális hőség várható a mai napon, kereken 40 fokot várunk Nyíregyházára, nem kizárt, hogy ez több lesz. A holnapi nap folyamán pedig tetőzik a hőség, kedden 41-42 fok is lehet, akár még ennél több is. A hőségriadóra hivatkozva az oktatási és gyermekügyi miniszter pedig arra kérte az ország bölcsödéjét és az óvodákat, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyerekek folyamatos folyadék pótlásáról, és fordítsanak fokozott figyelmet a dolgozók védelmére is. Azt kérik az intézményvezetőtől, hogy fordítsanak külön figyelmet a kollégákra, biztosítsanak számukra is rendszeres pihenőidőt és megfelelő mennyiségű folyadékot, és igen, a kisgyerekeket nem árt noszogatni, hogy így áll, mert különben ők hajlamosak megfeledkezni róla. Szerintem fél óránként simán mehet egy pohár víz nekik. Tombol a nyár, nálunk pedig jön a hófehér jaguár, aminek a fényezése valószínűleg leolvad a mai nap folyamán, és utána pedig friss híreket kapunk már Andreától pontban 8-kor.

0: nem kopik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
3: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa terasz a vároldalán, pizza, prosecco és DJ a Terra Boldogkőben, ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én vár Boldogkő, boldogkővára.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Még marad az extrém meleg. Az óvodai nevelési évről is döntöttek a képviselők, és szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még ma és holnap is kitart a forróság. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. Nyíregyházán a Kossuth téren is működnek párakapuk. Ülésezett a nyíregyházi közgyűlés. A képviselők elfogadták az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2026-2027-es óvodai nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést is mások mellett. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, az önkormányzat fenntartásában jelenleg 4 óvoda működik 35 feladatellátási helyen, összesen 152 csoporttal. 4 székhelyi intézmény, 23 tagintézmény és 8 telephely várja az óvodáskorú gyermekeket a város területén. A városban óvodai ellátásban több mint 3400 gyermek részesül. A következő nevelési évre vonatkozóan az óvodai jelentkezés áprilisban minden intézményben megtörtént, írja a portál. Szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások Nyíregyházán. A bébi korosztályban ugyan még nincsenek eredmények és nem számolják a gólokat, a gyerekek fejlődése szemmel látható, mondta rádiónknak Rudik Máté, az Aquaese edzője.
5: Ahogy szeptemberbe kezdtük, úgy gondolom, hogy így az év végére azért megtérült a belefektetett munka. Jövőre ezek a gyerekek egyel nagyobb korosztályba lépnek, a gyerek 4-es csoportba, ahol nagyobb labdával, nagyobb kapura, támadó idővel, nagyobb pályán fogják játszani a mérkőzéseket, úgyhogy teljesen új szint lesz ez nekik a játékban. Ezek a gyerekek jövőre is az én kezeim alatt fognak dolgozni, illetve a 16-os és a fiatalabb korosztályosok is, ők lesznek a bébik. Viszonylag hosszabb szünet után, augusztus elején megkezdjük a munkát, és gőzerővel készülünk az új szezonra.
4: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig

Jó reggelt, itt a hétfő, a hét kezdés, ez pedig a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Játszott a hatos lotón? Akkor érdemes megnézni a szelvényeket. Utoljára 2016 áprilisában volt olyan különleges nap, mint tegnap, hogy egy sorsoláson három szerencsés játékos is teri találatos szelvényt markoljon fel. Ugyanis nem csak a hőmérsékleti rekordok rengették meg a tegnapi napot, hanem a hatos lotó vasárnapi sorsolása is ritka pillanatokat eredményezett. Egyszerre három darab teri találatos szelvény van valahol az országban. A 9-es, 13-as, 18-as, 24-es, 33-as és 38-as számokat megjátszó szelvények tulajdonosai most egyszerre örülhetnek és bosszankodhatnak is, hiszen a vasárnapi sorsoláson kínált 860 milliós főnyeremény így három felé oszlik, de így sem hangzik ez rosszul, 289 381 095 forint fejenként. Már hallom, hogy forognak Nyíregyházán a klímák, szinte nincs olyan utca, ahol egy-kettő nem pörög, és ez valószínűleg csak fokozódni fog, és fokozódnak a családi viták is ezzel kapcsolatosan, amikor odakint olvad az aszfalt, odabent pedig valaki fázik, vagy a gyereket félti, valaki izzad, valaki pedig legszívesebben a távirányítót is eldugná, hogy ne tudják kikapcsolni a klímát. A klímakérdés hirtelen a legnagyobb családi vitává lép elő ezekben a napokban. Az egyik fél szerint ugyanis a 24 fok már sarkvidék, míg a másik 26 foknál úgy érzi, mintha egy előmelegített sütőben próbálna létezni. Hány fokra állítsuk a klímát? Azt javasolják, hogy 24-26 fok között egy jó alap, de érdemes elkerülni a 10 fokos kinti-benti különbséget. Kettő napot kell lényegében kibírni a mait, amikor 40 fok várható Nyíregyházán, és azért nem mondom, hogy tetőzik a hőség, mert az majd holnap lesz, amikor is 42 fok várható a Nyíregyházán. Hát további kellemes olvadás, jó izzadást, hallgassák hozzá a napindító slágereket itt a Best reggelben.

0: Itt a hétfő jó reggelt, és itt a Best reggel, június 29-e van, nem sokára már 9:30 jön majd a csak 10 perc rovat, és ugye továbbra is a harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A MÁV folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain. Az ország 109 pontján van jelenleg érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén, valamint a Balaton átlag vízállása 75 cm, és jelenleg 29 fokos a Balaton, szinte már süt. Amúgy egy nap alatt 1 cm-t csökken a tó vízmagassága, a Velencei tó még ennél is kritikusabb, Agárdnál 50 cm-es a víz, és ott a vízszint egy nap alatt 2 cm-t esett. Magyarország egész területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, és pörögnek a klímák, mennyibe kerül ez nekünk egy kánikulai napon, a klímák energiaigénye átlagosan napi 3 kW-ra nő. Így egy ilyen forró nap energia költsége háztartásonként nagyjából 200 forint, hát azt gondolom, hogy azért ennyit megér. Csak 10 perc rovat, érkezik Molnár József, Szakács Tibi 8:30-kor a Besten testvére konfliktusa, ez lesz a téma.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik, a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat, imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love goes.
2: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival.
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
3: Azon töprengtem, különben egész reggel, hogy vezessen fel a mai témát. A csak10perc.hu weboldalon hallgathatják vissza különben az adásokat, és tegyék ezt meg a folytatásba is, mert különben a mai nap folyamán éppenséggel ilyen családi feszültségekről lesz szó, amik vagy vannak, vagy nincsenek, de tanulhatunk belőle. Köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok ma, Molnár József lelkész lélekgyógyász a vendégem. Józsi, csodaszép napot kívánok neked, szia!
4: Itt vagyok, és én is neked, és mindenkinek, aki figyeli a beszélgetésünket, mert azt mondtad, hogy állítólag sokan hallgatják vissza, és a visszajelzések szerint sokan figyelik is.
3: Így van, rengeteg a statisztika azt mutatja, hogy hál' Istennek nagy sikere van ennek a műsornak. Köszönjük szépen különben a visszajelzéseket is, mert hogy ezekből tanulunk. Megkérem a kutyát, hogy deugasson bele a műsorba. Köszönöm. Na, tehát a következő a hallgatónak a felvetése, hogy ő nem nagyon hiszi ezt a social media által mutatott csodálatosan szép képet. Ugye itt vannak a családok, akik folyamatosan aranyosan, fantasztikusan fényképezkedve, mindenki mosolyog, mindenki imádja egymást, mindenki segíti egymást. Majd azt mondja, hogy például ő a szomszédaival úgy van, hogy amikor meglátja a fotókat, és közben pedig hallja, hogy zárt ajtók mögött megy az ordibálás, a veszekedés, a kiabálás, akkor olyan hiteltelen neki ez az egész. És ráadásul ugye fiatal családról van szó, fiatal szülőként, az a kérdése, hogy bele kell leszólni a gyerekek vitáiba, akiktől hangos a ház. Lehet, hogy üzenet a szomszédoknak.
4: Értem. Azt gondolom, hogy ezt az idilli képet, ahol mindenki szépen csendben teszi a dolgát, a szülők oldaláról, a gyermekek pedig önfeledten babáznak és építőkockáznak csendben, ezt sokszor azért nem szoktuk látni, és talán nem is ettől lesz egy család-család. A testvérek közötti konfliktusra azt mondjuk, hogy ez gyakori, az a problémás csupán, amikor ez már az egész családot uralja. A testvérek között a súrlódások, a viták, vagy alkalmanként a veszekedések, ezek a mindennapi életnek a részei, de ott kell a szülőnek mindenképpen bele szólnia, vagy beleállnia ebbe, amikor mondjuk verekedésre kerül a sor, azt egy szülő nem tűrheti, hogy az egyik gyereke verje a másikat.
3: Tehát tetlegességig nem fajulhat ez a dolog.
4: Így van, így van, így van. Ez azt jelenti, hogy a testvéri vitákba nem kell azért mindig beleavatkozni, főképp akkor, amikor azt mondjuk, hogy ezek a gyerekek olyan 8-10 évesek már, akkor gondolhatjuk azt, sőt ajánlhatjuk is kifejezetten jó, hogy oldjátok meg együtt, és akkor a szülő ezt kicsit távolról és vágy füllel hallgatja.
3: Na most sokan különben ezt az üzenetet írták, de akkor most kaptak választ erre, hogy bele kell folyni ezekbe a vitákba. Hol van a határ? Hol kell megállt parancsolni ennek a dolognak? Akkor ezek szerint a tetlegességig azért hagyni kell, hogy a vita az vita maradjon. Így tanulnak meg szocializálódni?
4: Pontosan, illetve az, hogy az a fajta önértékelési mechanizmus elinduljon bennük, illetve hogy egyfajta önvédelmi mechanizmus is, nem a fizikai értelemben vett önvédelem, hanem mondjuk az, hogy önérvényesítés. Tehát, hogy el tudjam mondani azt, hogy mit akarok, és azt miért akarom úgy, ahogyan én kitaláltam. Ez nagyon-nagyon fontos, főleg az önbizalom kialakulásának a tekintetében. Itt szoktak a szülők egyébként egy nagy hibát elkövetni.
3: Mit?
4: Akkor, amikor lezárul egy vita, akár úgy, hogy a szülő segít ennek a vitának a lezárásában, akár úgy, hogy a gyerekek lezárják a vitát, ott mindig marad egy vesztes. Tehát akinek engednie kell, akinek hallgatnia kell, tehát valamilyen szinten egy valaki, aki alul marad, és hogyha ezt a gyereket magára hagyja a szülő, akkor ez az önbizalmat nagyon-nagyon meg tudja tépázni. Nagyon fontos, hogy a vesztes gyerekkel utána beszéljünk, hogy az ő tehetetlenségét ez ne fokozza, hogy megértse azt, és megtanulja azt, hogy ebben a családban mindenkire van idő, és a szeretet az mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy egy-egy vitát, vagy veszekedést esetleg alulmaradottan élek meg.
3: Számít-e az, hogy mindig ki a vesztes? Ha mondjuk mindig ugyanaz?
4: Nem. nem számít.
3: Az a lényeg, hogy ezt a vesztességet ő tudja feldolgozni?
4: Pontosan így van, így van. Azért nagyon nagy hiba, amikor a szülők mondjuk társas játékot játszanak a gyermekkel, és mindig a gyermek győz. Ez egy nagyon-nagyon nagy hiba.
3: Ez fontos. Miért?
4: Mert hogy te is tudod, meg én is, meg nyilván a szülők is, hogy nem nyerünk meg mindent. Nem nyerünk meg minden vitát, nem nyerünk meg minden élethelyzetet, és hogy kisgyermek koromtól azt a hamis világot kapom a szülőktől, hogy mindig én vagyok a legszebb, én verselek a legszebben, én énekelek a legszebben, én vagyok a legjobb, minden kinevet a végén én nyertem meg, akkor ebből a nagyon nyertes helyzetből nehezen fogom azt megtanulni 7-8-9 évesen az iskolában, hogy van, aki gyorsabban fut, mint én, van, aki szebben rajzol, mint én, mikor eddig azt mondtátok, hogy én vagyok a világon a legjobb, és én ezt el is hittem nektek.
3: Már pedig azért sok családban ez elhangzik.
4: Nagyon nagy hiba.
3: Te vagy a legszebb, számukra apának a legszebbje, lehet. A legaranyosabbje.
4: Apának vagy... lehet, hogy a legszebbje, meg anyának.
3: Hát akkor nem hazudik apa.
4: Így van, csak ezt tudni kell, hogy a szomszédé gyereke meg a szomszédéknak a legszebb. Mindenki a legszebb otthon, de nem az egész világban.
3: Hát a versenyen azért indulunk el, hogy nyerjünk, vagyis hát ezért teszünk meg mindent. Mi van akkor, ha nem nyerünk?
4: A részvétel a fontos, nem a nyeremény. Szerintem erre tanítjuk inkább a gyerekeket, mint azt, hogy nyerjen.
3: Nem akarok átcsapni különben egy másik témába, de különben már kaptunk ilyen e-mailt ezzel kapcsolatban, hogy nehezen tudják kezelni a gyerekek a vereséget. Éppen ezért ezt olyan szintű traumának élik meg, hogy utána ilyen depresszívvá válnak.
4: Igen, azt gondolom, hogy ha a saját gyerekünket, akár ha több is van, megtanuljuk őket külön-külön személyként kezelni, hogyha a beszélgetésekben az önbecsülésüket elkezdem építeni, hogyha megtanítom a gyerekeknek azt, hogy hogyan segítsék egymást, hogy adott esetben egy-egy közös programon ő magát, saját magát is tudja jól érezni, hogyha megfelelő módon jutalmazok, akkor ezek a problémák, amikről beszéltünk, ezek nagyon kis mértékben fognak előkerülni, és még kisebb mértékben fognak a gyermeknek lelki traumát okozni.
3: De hogyha ez a trauma megvan, mondjuk is már 14-15 éves kor környékén járunk, amikor már ugye az aktív sportélet az már megvan, és ott jönnek ezek a depressziós időszakok. Mi lehet ebből hosszú távon?
4: Hát azt gondolom, hogy nagyon sokszor tanulási nehézségek jönnek ebből, vagy az alvással kapcsolatos problémák, illetve étkezési problémák, akár melyik felét is nézzük, akár amikor elhízik a gyermek, mert a szeretetészségét, vagy az elfogadás hiányát azt táplálékkal pótolja, vagy éppen az anorexiás gyerekeknek egy része is tulajdonképpen ilyen jellegű lelki traumákat hordoz, amik feldolgozatlanok még benne.
3: A múlt héten kaptam egy olyan információt egy beszélgetéssel kapcsolatban, hogy az a gyerek, aki rajongva évek óta folyamatosan jár egy sportegyesületbe, és ott különben egy viszonylag jó teljesítményű sportoló. Volt egy kudarca az egyik hétvégén, egy csapatsportágban, ő ugye az egyik poszton játszik, és így éppen ezért vesztett a csapat, ráadásul két olyan gólt is kaptak, ami ő rajta múlt. Na most a gyerek azt mondta, hogy oké, rendben, vége a meccsnek, és abba hagyom az egészet. Na már most ugye itt azért elkezdtek aggódni a szülők, elkezdett aggódni mindenki, itt vannak kérdőjelek. Azért ebből hosszú távon azért lehetnek problémák.
4: Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag konkrét helyzet, amit mondtál, de mégiscsak általánosnak tekintem. Hát azt kell mondani, hogy van olyan gyermeki vagy fiatal, ifjú lélek, aki egy ilyen lelki traumát nem képes feldolgozni úgy, hogy ő visszamenjen a pályára, akkor az ő hosszú távú lelki békéjének megőrzése érdekében adott esetben ezt abba is hagyhatja. Nem ez a tragédia. Én azt gondolom, hogy szülőként a legfontosabb az az, hogy a gyerekem legyen boldog. Ha versenysportoló lesz, akkor abban legyen boldog. Ha azt mondja, hogy már nem akarom ezt tovább csinálni, mert ez már nekem annyit nem nyújt, vagy sokkal többet vesz ki belőlem, az nem ördögtől való, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én ezt most befejezem. Tehát én nem gondolom, hogy bármelyik oldalt is erőltetni kell. Ha felborulsz a biciklivel, üljél rá vissza, ez igaz. De attól, hogy ezt a gyerek másképpen oldja meg, és azt mondja, hogy én olyan helyzetekben már nem akarok többé belemenni, amelyekben nekem ilyen traumáim lehetnek, akkor azt mondom, hogy akkor az ön érvényesítő, meg az önmentő mechanizmusa már a lelkében jól működik, akkor azt is hagyni kell, hogy azt mondja, hogy akkor ennek legyen vége.
3: Később különben ő lesz a teljesítménykényszeres?
4: hogyha a szülő ezt oly mértékben erőlteti, akkor adott esetben ez a gyereknek egy olyan gátat fog hozni, hogy ő mindig saját magát akarja legyőzni, saját magamat meg mindig nem fogom tudni.
3: Értem. Van-e arra olyan technika, letelt az idő, de ez nagyon fontos. Van-e arra olyan technika, amikor megtaníthatjuk a gyerekkel az ilyen típusú helyzeteket minél jobban kezelni?
4: Máshonnan közelítem meg ezt, amit mondtál, onnan, hogyha egy család együtt él, együtt játszik, ha a családtagok segítik egymást, hogyha a családtagok szeretik egymást, hogyha ez az egység, ez látszik, hogyha egymásra büszkék is tudunk lenni, amellett, hogy egymás nehézségeit, gyengeségeit el tudjuk fogadni, akkor nagy-nagy terápiára már nincs szükség.
3: Ez szuper lezárás volt. Jó, köszönjük szépen. Hát ömlenek a kérdések, én azt gondolom, hogy még ilyen típusú témákra vissza fogunk térni. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen sláger téma ebben a szekcióban. Józsi, köszönjük még egyszer, és további csodaszép napot neked.
4: Köszönöm, és mindenkinek ugyanezt kívánom. Sziasztok!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Let's go, girls.

Jó reggelt, pillancsunk az órára, rövidesen 9 óra, pillancsunk a naptára, június 29-e van. Hogy aludt tegnap este? Lehet, hogy nehéz volt az éjszaka, ugye nem frissül fel a levegő, forróság van este, és ráadásul még teli old is van, pedig az alvás fontos, ugyanis a hosszú élet egyik legegyszerűbb titka az alvás. Friss kutatások szerint azok az emberek, akik rendszeresen elegendő és jó minőségű alvás során pihenik ki magukat, átlagosan bizony tovább élnek, mint azok, akik krónikusan alvás hiányosak. A magyarázat összetett, de logikus, a megfelelő alvás csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek, az anyagcserezavarok, a cukorbetegség és a kognitív hanyatlás kockázatát is. Na most kivétel ez a pár nap, szerintem most, ha nem a legjobban alszunk és forgolódunk, és reggel úgy kelünk fel, mintha egy lapáttal fejbe csaptak volna minket, az normális ebben a 40 fokban, ami várható ma Nyíregyházán, amiből holnap pedig már 42 lesz. Csütörtöktől viszont jön a felfrissülés 30 fok alatti csúcsokkal.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korlátozzák egyes vonatok sebességét. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését, és az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. A MÁV csoport közölte, a sínhőmérséklet több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, ami szükségessé tette a korlátozást a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Az intézkedések miatt 5-15 perces alapkések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. A jelenlegi sebességkorlátozásokban több Szabolcs-Szatmár-Beregi szakasz is érintett. Ezek a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony. A Debrecen Mátészalka, a Nyíregyháza Nyírbátor, Mátészalka Zajta és a Mátészalka Tiborszállás vasútvonalak. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését Nyíregyházán is. Az EAK Nonprofit Kft. Közölte, a tartósan magas hőmérséklet miatt a szolgáltatási területén a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a feladatellátás zavartalanságát biztosítva a hulladékszállítást végzők a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház idén is megrendezte a hagyományos Semmelweis napi ünnepségét Nyíregyházán, a vármegye háza Besenyei nagy termében. Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt tisztelgő eseményen Eisner Éva főigazgató rádiónknak kiemelte, ez a nap az összefogásról és a legmélyebb szakmai megbecsülésről szól.
3: Egy borzasztó komoly megbecsülést szeretnénk kifejezni ezzel. Nagyon nehéz körülmények között dolgozik az, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében akármelyik szegmensben dolgozik. Egyetlen teljes integrációban működő kórháza vagyunk mi az országnak, ami ad számos előnyt és számos nehézséget is. A mi munkatársaink az okfű átlag kórházaihoz képest legalább 20%-kal több beteget látnak el, több diagnosztikai munkát végeznek el. Komoly humán erőforrás hiány mellett látják el azt a szakmai feladatot, ami egy vármegye egészségügyi ellátásának a biztosítása.
2: Ma is a napsütésé lesz, a főszerep csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és átszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

9 óra után pedig programtippek a Best reggelben, hogyha van annyira bátor és vakmerő, hogy kiteszi a lábát a lakásból, pláne, hogyha klímázik, akkor mondott néhány lehetőséget. Például ma sóstón gerinctorna lesz majd este 6 órától, ami erősít, feltölt és kikapcsol, és ráadásul ezeket a foglalkozásokat képzett gyógytornászok vezetik, teljesen ingyenes. A helyszín pedig a sóstói tó és a sóstói piac közötti terület a fák ölelésében, legalább azért árnyékos. Csütörtök szintén sóstó, csütörtöktől már jön a felfrissülés, 30 fok alatti hőmérsékleti értékek lesznek. Ilyen szempontból szerencsés az időzítés a sóstói folk és táncestékre, ami tehát július 2-án lesz majd este 17:30-tól, a helyszín pedig szintén a sóstói piac területe. Különböző táncbemutatók lesz, majd táncház lehet csatlakozni a táncos kedvűeknek, játszani jó szőnyeg várja a gyerekeket. Együttműködő partnerek pedig a Szabolcs Néptánc Együttes, a Szilaj Banda, a Tulipános Kincses Láda Alapítvány, valamint a Senior Örömtánc Klub.

Szervusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs Merevek megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egy hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9

0: Mennyi plusz munkát adott például a kánikulai hétvége a tűzoltóknak, kiderül Rutkai Dér Viviántől. Szia, jó reggelt!
1: A kánikulával, a hőséggel összefüggenek a szabadtéri tüzek is. 10-10 hektáron égett gabona Nagyhalászban, a Kisernő utca közelében és Csengerújfalunál, a Bagosi utcánál. Tiszavasvárinál, a Nagy Sándor utca mögötti területen 5 hektáron lángolt a száraz fű. Nyíregyháza Forgástanyánál fél hektáron égett a kácosalj növényzete, de Gulácsnál, Bökönynél, Mérk, Tiszadada, Pócs-Petri településeken is voltak szabadtéri lángok, ami miatt kaptak riasztást a vármegyei tűzoltó egységek. 100 köbméter PET palack égett vasárnap délután a nyíregyházi hulladéklerakónál, a válogató csarnok mellett. A lángokat a város hivatásos tűzoltói fékezték meg. 4 nyíregyházi társasházi lakásban jelzett a szénmonoxid érzékelő vasárnap. A tűzoltókat a Nyár, a Toldi, a Korányi Frigyes és a Sólyom utcába is riasztották. Társasházi lakásokban jeleztek a szénmonoxid érzékelők. Szerencsére egyik helyszínen sem történt személysérülés, azonban a tűzoltók mérései mindegyik lakásban kimutatták a szénmonoxid jelenlétét. Az esetekről értesítették a kéményseprőket. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, nektek pedig kitartást ebben a hőségben, jó munkát!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat!
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát!
2: Igen, mindenből a legjobbat!
3: A legjobbat! I don't wanna ride.
4: A 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.

Szerdánként és szombatonként megy a buli Sóstón, mert hogy a zene Sóstón 10. évada már elstartolt. Júliusban ilyen fellépőke például, mint a Tibia hegyről, a Rockhajó, a Szüret utca, a Polip Band, vagy éppen az Alapvetők zenekar. A pontos menetrendet megtalálják nálunk bestfm.nyiregyháza.hu, kattintsanak a program ajánlatokra, amennyiben pedig szeret kerékpározni, részt vett a nyíregyházi bringa körön is, a középkori templomok útja egyesület szervezésében idén is elindul a nyíregyházi bringa kör, ahol a résztvevők a város legismertebb tereit, történelmi épületeit és természeti értékeit fedezhetik fel egy hangulatos kerékpártúra során, és rengeteg információval gazdagodhatnak, ami a városunkat illeti. A főbb megállók a Luther tér és Nyíregyháza belvárosa, a Kossuth tér, a Hősök tér, a Benczúr tér, a Nyíregyházi Egyetem környéke, a Sóstói erdő és Sóstói gyógyfürdő, valamint a Nyírtudai Református templom, a Karika, vagyis ha táv, amit le kell tekerni, az majd 36,6 km. Minden információt pedig megtalál az örökségtúra.hu-n. A fél három, kopog a hajnal.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. A napok óta tartó hőség a közlekedésben rívőket is nagy mértékben megzavarja. Álmosabbak, fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek lesznek, ezért figyelmesen és türelmesebben vezessenek. Aki útnak indul, feltétlenül vigyen magával hűtött folyadékot is. Szerencsére sem személyi sérüléssel, sem pedig anyagi kárral járó balesetről nincs információnk, azonban kisebb fennakadások a mai nap is előfordulnak. Útépítési munkaterület a 38-as főútvonal Virányosi és Tisza Nagyfalu között, valamint a 49-11-es főútvonalon Nagykálló, Nyíregyháza között két helyen is útfelújítási munkálatok zajlanak. A Vasvári Pál utcán továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányban, torlódásra készüljenek. Forgalomkorlátozás mellett dolgoznak a Muskotai és Nyírség utcán, aki teheti, kerülje ezt az útszakaszt. Legyen szép a napjuk, ehhez hatósági és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.

Vegyen fel pulóvert és egy könnyű kabát sem árt, amennyiben például online hallgat minket Melbourne-ben, mert ott jelenleg 9 fok várható a délután folyamán. Ha meg itt Nyíregyházán hallgat minket, akkor készüljön arra, hogy 40 fok várható, holnap tetőzik a hőség 42 fokkal, csütörtöktől meg majd jön a felfrissülés 30 fok alatti maximumokkal. Ez a hét is elindult, ez a Best Reggeli, Simon Norbert vagyok, szép napot! No!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
2: csempekert.hu.
3: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Júliustól érvényesek az új vámszabályok. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek, és átveszik diplomájukat a végzősök. Kovács Rádai Andrea vagyok. Júliustól Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője közölte, az összeget nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Ezeket a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám beépül majd a webáruházak áraiba. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint 7 főispáni kinevezésről döntött Magyar Péter miniszterelnök. A Vidék és Településfejlesztési Miniszter javaslatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal élére Bede Péter Józsefet nevezte ki június 29-i hatállyal. Július 3-án és 4-én tartja diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. Az intézmény közölte, a júniusi záróvizsgák alkalmával csaknem 1040 végzős hallgató adott számot tudásáról. Az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseken várhatóan csaknem 840-en veszik át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten kapnak oklevelet. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken. A Nyíregyházi Egyetem alkalmazott humántudományok intézetének 2 másodéves nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgatója is előadást tartott a Durkó Mátyás emlékkonferencián. Az eseményt a Debreceni Egyetem szervezte, és a neveléstudomány és a kapcsolódó társadalomtudományi területek egyik jelentős szakmai fórumának számít. A Nyíregyházi Egyetemet 2 hallgató képviselte. Csorba Éva Anna előadásában a nevelőszülői hivatást mutatta be a vér szerinti gyermek aspektusából, míg Grica Kamilla a diák munka komplex jelentőségére hívta fel a figyelmet. A hallgatók szakmai felkészülését Szőcs Andor, az Alkalmazott Humántudományok Intézetének agyuntusa segítette, tudatta közleményében a Nyíregyházi Egyetem. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen. Számontevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra 2026. június 29-e van, hétfő, Péter Pál napja, ma indul az aratás, erről is szó lesz, na meg arról az elviselhetetlen hőségről, amiben most a részünk van. Szendi Hajni vagyok.

Június 29-e van ma, Pétereket és a Pálokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ugye nagyon sokszor ünnepelhetnek ezek a férfi nevek, mármint a viselői, de hát a mai nap a kiemelt, mert hogy ilyenkor van az aratás is, természetesen hagyományosan ilyenkor indult el jó melegben. Péterek, Pálok, sok boldog névnapot kívánok, hogy a Péter görög eredetű Petrosz névből ered, és hát a Bibliában Péter apostol neve is volt. Az a jelentése egyébként, hogy szikla, és van egy női párja is, a Petra, ami szerintem kevésbé elterjedt, mint a Péter. A Pálokat is köszönhetjük ma, holnap pedig csak önállóan lesznek Pálok a naptárban. A Paulusból származik ez a latin eredetű férfinév, és azt jelenti, hogy alázatos, szűkös, ritka, kicsi.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: alapvető engedelmességi feladatokat érdemes megtanítani egy kutyának, sőt, szerintem nagyon-nagyon fontos, mert hogy a zökkenőmentes együttélésünk záloga az, hogy a kutya bizonyos helyzetekben, amikor rászólunk, hogy ül, fekszik, vagy marad, vagy sétáljon mellettünk, ezek meglegyenek. Szerintem ezek alapvető fontos dolgok, tehát nem kutyás trükkök, hanem ez egyszerűen kell. Nos, Maglóczky Tibor kutya kiképzővel már nagyon komplett pszichológiát fejtettünk meg a kutya viselkedése kapcsán, és erre vezettük rá ezeket az alapengedelmességi feladatokat. Már eljutottunk odáig, hogy a kutyánk ül, eljutottunk odáig, hogy fekszik, és a legutóbbi adás végén Tibi elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a feladatsort mindig lezárjuk, feloldjuk egy adott szóra, és a kutya úgy hagyja el ezt a gyakorlási terepet, hogy például jobb oldalt mellénk jön, mert hogy erre lehet szépen felépíteni a marad parancsot. Na hát akkor mibe maradjunk, Tibi, szia!
1: Szia, Hajni! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Hogy kezdjük
1: annyi
0: el?
1: Annyi fontosítani, igen, hogy a feloldás az nem azt jelenti, hogy bejön mellénk a kutya lábhoz, mert az egy új feladat lenne,
0: hanem
1: a kutyát elhívom oldalra, jobbra vagy balra, és azzal oldom fel, hogy mehet, és akkor onnantól kezdve már nem kérek tőle semmit.
0: Értem.
1: Nem kell lábhoz igazodnia, csak feloldottam, és akkor azt csinál, amit szeretne.
0: Igen. Oké, igazad van, igen, ez így teljesen logikus, és akkor tulajdonképpen, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy a kutyánk bármilyen helyzetben, ha azt mondjuk neki, hogy marad, akkor ott maradjon, például ülve, vagy szerintem a nehezebb, hogy állva, akkor ezt hogyan lehet neki megtanítani?
1: Igazából, tehát ha a kutya ismeri a vezényszavakat, itt most megint megoszlanak a vélemények, de teljesen mindegy egyébként, hogy ha egy pozíciót kérek a kutyától, hogy üljön, feküdjön, vagy álljon, és maradjon abban a pozícióban, van, aki azt mondja, hogy felesleges akkor már a maradot használni, mert ha azt mondtam, hogy ülj, akkor a kutyának ülni kell, és nem hagyhatja el a helyét.
0: Addig, amíg nem mondjuk, hogy mehetsz. Aha, így értem.
1: Van. Nyilván vannak versenyszabályzatok, ahol megvan határozó, hogy milyen vezényszavakat használhatunk. Most a hétköznapi életben, hogyha én azt mondom a kutyának, hogy ülj, és el akarok tőle menni, és utána azt mondom, hogy marad, és elmegyek, teljesen jó, működőképes, de ha úgy tanítom a kutyát, hogy ülj, és nem mondom a maradot, és úgy hagyom ott, és nem jön el, és ott marad a helyén, mind a kettő jó megoldás. Jó, tehát a lényeg igazából
0: érdekes,
1: a vezényszó.
0: Érdekes, nekem abszolút bennem maradt ezt, hogy szerintem mondani kell. De érdekes ez, hogy mondod, hogy végülis logikus, nem? Amíg nem oldod, felmaradjon ott. Aha, ülve vagy fekve, igen.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy a hétköznapi életben ugye hajlamosak vagyunk mondani, mert egy új feladat. Ugye leültettük a kutyát, az egy feladat. Hogyha azt szeretném, hogy ne üljön el, akkor nyugodtan mondhatom neki azt, hogy marad, és akkor nem fog eljönni. De ha nem mondom neki, mert úgy tanítom, hogy az űre nem jöhet el, az is teljesen jó. Tehát most ez egy
0: kis különbségnek tűnik, de egyébként
1: felfogás.
0: Nem az.
1: Igen, egy kiképzésbeli felfogás, most az is, hogy azt mondom neki, hogy gyere ide, vagy hozzám.
0: Igen.
1: De igazából teljesen mindegy, csak teljesítsen a kutya.
0: Igen.
1: Ha versenykutyáról van szó, akkor nem mindegy, mert a szabályzat megmondja, hogy milyen vezényszókat használhatunk a pályán, oké, vagy vezényszavakat használhatunk a pályán, de a hétköznapi életben az a lényeg, hogy mindegy, mit mondok neki, de a kutya azt teljesítse.
0: Mondhatjuk azt is, hogy unikorn is, akkor azt tanulja
1: így
0: meg,
1: van,
0: és arra
1: azt szoktam mondani én is, hogy falevél, és akkor marad. Teljesen mindegy.
0: Jobb az unikorn is, vezess be.
1: Az is jó.
0: Úgyis volt már Dobermadon, amelyik Mici Mackóra indult be, nem? Vagy milyen plusz
1: játék. Ő falevére marad, tehát bármi lehet. Jó, tehát a lényeg az, hogy amit megtanítunk a kutyának, azt fogja tudni. Úgyhogy a marad, megtanítottuk a kutyánknak, hogy üljön le, vagy feküdjön le, vagy álljon, és én szeretném otthagyni, úgy, hogy ne mozduljon el az adott pozícióból, ne hagyja el a helyét, akkor ugye a nagyon motivált kutyánál egy kicsit nehezebb dolgunk van, mert ha megmozdulunk, akkor egyből elmozdulunk.
0: Ne is mondd, igen.
1: Ezért
0: indulok, hátra nézek, lopja
1: a
0: távot, igen.
1: Igen, na, akkor ott már hibáztunk.
0: De olyankor nem kap jutifalit, rászólok, hogy látlak.
1: Oké, nagyon jó. És ha visszavisszük, és a következőnél már nem lopja a távolságot, az jó.
0: Vissza kell vinni? Amikor
1: abszolút.
0: Ja.
1: Hát, hogyha én ott hagyom egy pozícióban, hogy ott kell maradnia, akkor nem lophatja a távolságot. 5 centit sem fogadok el.
0: Tehát ha elmozdul,
1: az hiba. És ahogy jól mondtad, hogy akkor nem kap jutalomfalatot, de vissza kell vinnem az eredeti kiinduló pontra.
0: Nem kap jutifalatot, nem vittem vissza, hanem én ugyanott ültettem le.
1: Mert mindig
0: alaszolni
1: fog, és mindig bepróbálkozik, és utána csodálkozunk, hogy de hát nem maradott, mert mindig lopja a távolságot.
0: Igen, hát 10-8-szor megcsinálja, igen.
1: Igen, főleg akkor, ha egy kicsit hosszabb távot megyek, vagy kicsit több időt várok, vagy a kettőt együtt, ugye, az már szokatlan lesz neki, hogy hát nem szoktál ilyen messzire menni, vagy nem szoktál ilyen sokáig távol lenni, és akkor hát ez az araszolás, ez jó volt, bepróbálkozom vele. Igen. Aztán hátra kapok előbb-utóbb jutalomfalatot, tehát kutyafejjel gondolkodva, de nem. Hát ott nagyon következetesnek kell lennünk.
0: Na és akkor, hogy hogyan kell ezt a lopom a távot, meg ott maradok, ahol kell című történetet profi megoldani, ezzel folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen, Tibi.

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: When come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. I don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come

0: szalad az idő, június 29-e van, ma van a Nemzetközi Duna nap, Péter Pál napjához kapcsolódóan az aratás kezdett, akár merre jövünk, megyünk az országban, láthatjuk a nagy munkagépeket, sok helyen még éjszaka is dolgoznak, szárazság miatt porfelhő alakul ki, figyeljünk erre is, és ma van Szent Péter napja is, ugye ma a Pétereket és a Pálokat köszönhetjük fel. Ezen a napon felszentelték Békéscsapán az evangélikus nagy templomot 1824-ben, 1995-ben összeomlott a Szempung áruház Szóulban. A katasztrófában 502-en haltak meg, és több mint 900-an megsérültek. 2010-ben az országgyűlés 263 szavazattal Schmidt Pált választotta a Magyar Köztársaság elnökévé. Schmidt Pál a szavazás végeredményének bejelentése után le is tette az államfői esküt. 2011-ben pedig Ronald Reagan születésének centenárium évében felavatták az egész alakos szobrát a budapesti Szabadságtéren.
1: Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Június 29-e van a Nemzetközi Duna nap, bizony-bizony, mert hogy a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére 2004 óta tartjuk meg ezen a napon, a Nemzetközi Duna napon. Hát sok érdekesség van erről a csodálatos folyóról, amelyek közül most egy párat emelnék ki. Ugye Duna Európa második leghosszabb folyója, és a Volga után szerezte meg a második helyet. A teljes hossza körülbelül 2850 kilométer. A folyó a Fekete Erdő területén ered, ahol két kisebb folyó egyesül. A Duna 10 országon halad keresztül, ami világrekordnak számít a folyók között. Mondom ezeket az országokat: Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, Moldova és Ukrajna. És én már hallottam olyat, hogy valaki azt mondta, hogy na akkor ő elmegy, túrázik egy pár hetet, és végigmegy az egész Dunán, ami azért egy érdekes vállalkozás, ugye 10 országon kell áthaladni 2850 kilométer hosszan. A Duna 4 főváros is érint: Bécs, Pozsony, Belgrád és persze a gyönyörű Budapest. Magyarországon a Duna hossza 417 kilométer. A folyó végül a Duna delta területén ömlik a Fekete-tengerbe. A Duna delta Európa egyik legnagyobb és legértékesebb vizes élőhelye. A Duna vízgyűjtő területén több mint 80 millió ember él. Több mint 300 halfaj fordul elő a Duna vízrendszerében. A Duna egyik legismertebb magyar szakasza a Dunakanyar, mely festői tájairól híres és tényleg legnyűgözően szép. A Lánchíd volt az első állandó híd, amely összekötötte Buda és Pest városát, ugye hol máshol, mint a Dunán. A Duna fontos nemzetközi hajózási útvonal még ma is, amely összeköti Közép- és Kelet-Európa számos országát. A folyó vizét ivóvízellátásra, öntözésre, energiatermelésre is használják. A Dunán több nagy vízi erőmű működik, köztük a Vaskapu erőmű is ide tartozik. A Duna neve latinul Danubius. A híres A kék Dunakeringő című zeneművet Strauss szerezte 1867-ben, tehát a Duna a komoly zenében is megjelent. A Duna magyarországi szigetei közül az egyik legismertebb a Margit sziget, és fontos elmondani, hogy a Duna nem csak természeti kincs, hanem kulturális és történelmi jelentőségű folyó is. Évszázadok óta fontos szerepet játszik a kereskedelemben, a közlekedésben és a városok fejlődésében. Vigyázzunk rá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még marad az extrém meleg. Az óvodai nevelési évről is döntöttek a képviselők, és szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még ma és holnap is kitart a forróság. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztó pontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. Nyíregyházán a Kossuth téren is működnek párakapuk. Ülésezett a nyíregyházi közgyűlés. A képviselők elfogadták az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2026-2027-es óvodai nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést is mások mellett. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, az önkormányzat fenntartásában jelenleg 4 óvoda működik 35 feladatellátási helyen, összesen 152 csoporttal. 4 székhelyi intézmény, 23 tagintézmény és 8 telephely várja az óvodás korú gyermekeket a város területén. A városban óvodai ellátásban több mint 3400 gyermek részesül. A következő nevelési évre vonatkozóan az óvodai jelentkezés áprilisban minden intézményben megtörtént, írja a portál. Szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások Nyíregyházán. A bébi korosztályban ugyan még nincsenek eredmények és nem számolják a gólokat, a gyerekek fejlődése szemmel látható, mondta rádiónknak Rudik Máté, az Aqua Esze edzője.
3: Ahogy szeptemberbe kezdtük, úgy gondolom, hogy így az év végére azért megtérült a belefektetett munka. Jövőre ezek a gyerekek egyel nagyobb korosztályba lépnek a gyerek 4-es csoportba, ahol nagyobb labdával, nagyobb kapura, támadó idővel, nagyobb pályán fogják játszani a mérkőzéseket, úgyhogy teljesen új szint lesz ez nekik a játékban. Ezek a gyerekek jövőre is az én kezeim alatt fognak dolgozni, illetve a 16-os és a fiatalabb korosztályosok is, ők lesznek a bébik. Viszonylag hosszabb szünet után, augusztus elején megkezdjük a munkát, és gőzerővel készülünk az új szezonra.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Ezek voltak a hírek 11-kor, természetesen délben is jönnek, majd sokan a hőség miatt, azokat külön köszöntöm, akik éppen home office-ban dolgoznak, mert ugye több helyen ezt elrendelték a munkáltatók, és a közszférában is ezt preferálták. Ugye erről a híreinkben is beszéltünk már több alkalommal, aki teheti, kerülj el ezekben az órákban a szabad levegőn tartózkodást, huzamosabb ideig védjük a bőrünket, hát lassan vége lesz a hőhullámnak, addig kitartást kívánok, egyébként a hőséggel mi is foglalkozunk hamarosan itt a Best FM-en.

Szeretem a kis herceget, de kérem szépen, aki írta, annak a neve nem egyszerű. Így magyar nyelvvel kimondani, hogyha teljes nevét szeretnénk így megfogalmazni, mindjárt megpróbálom, akkor azt kell mondanom, hogy az 1900-ban június 29-én született francia író és pilóta, aki a Kis herceg című művével vált világhírűvé. Úgy hívják, hogy Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, tehát most a francia szakosok biztos dobtak egy hátast a rögéstől, de tényleg egy nagyon nehéz névről van szó. Minden esetre nem csak ő írta a könyvet, de ahogy gondolta, hogy a kis herceget illusztrálja is, tehát az ő rajzai láthatóak benne, amelyek kifejezetten szerintem egyénire sikerültek, tehát nagyon jó stílusérzéke volt ebben is. Maga a Kis herceg című mű először 1943-ban jelent meg. Érdekesség, hogy a könyv angol nyelven kapott megjelenést az Egyesült Államokban, aztán később csak Franciaországban, franciául. A történet főszereplője egy kisfiú, aki egy apró bolygón, a B612-es kisbolygón él. A kisherceg különböző bolygókat látogat meg, és mindenhol érdekes felnőttekkel találkozik. A könyv egyik legismertebb szereplője a róka, aki megtanítja a kisherceget a barátság és a szeretet fontosságára. A híres mondat így szól, jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ugye ez a könyv legismertebb idézete, hát nem tudom, mindenhol is lehet ezt az idézetet már látni. Pólókon, graffitiken, könyvek, már ilyen noteszekken, szóval tényleg ez egy fantasztikusan jól sikerült idézet, és abszolút egyetértek vele én is. A kis herceget nagyon-nagyon szeretik sokan, mert hogy szép jelképekkel dolgozik. Hát ott van például a rózsa, akiről folyamatosan gondoskodik, még akkor is, hogyha néha nehéz vele. A történet egyszerre mese és egy kiváló filozófiai mű. Gyerekek és felnőttek is más-más üzenetet fedeznek fel benne. Szerintem a Mici Mackó is éppen ezért, pont ilyen okokból szól egyszerre gyereknek és felnőttnek, csak azért a kis herceg nyilván árnyaltabb, mint a Mici Mackó. Hatalmas volt mindig is a sikere. Több mint 600 nyelvre és nyelvjárásra fordították le, így a világ egyik legtöbbet fordított könyvévé vált. Világszerte több mint 200 millió példányban kelt el. A könyvből számos film, rajzfilm, színdarab és musical is készült. A szerző pilótaként dolgozott, ezért a történet elején

szereplő repülőgép baleset saját élményeiből ismerít. A kis herceg története olyan értékekre tanít, mint a barátság, a felelősség, a szeretet és a kíváncsiság. A könyv ma is az egyik legnépszerűbb ifjúsági és filozófikus meseregény, amelyet a világ minden táján olvasnak, iskolákban és otthon egyaránt. Én is újra fogom olvasni.

0: Soha nem felejtem el, jó pár évvel ezelőtt egy Talamba koncerten kellett Gödöllőn konferálnom, és annyira béna voltam, hogy szemen vágtam magam egy tollal, ahogy kezdődött a koncert az elején, tehát tulajdonképpen attól kezdve a szememet nem tudtam kinyitni, ömlött belőle a könny, tehát egy ilyen félszemmel, napszemüvegben iszonyat beparázva, hogy úristen, oda a szemem világa, nyomtam le ezt az egész koncert konferálást, majd egy ilyen vidéki kórházba kopogtam, csengettem, hogy valaki nézzen meg, de nem nyitott a ajtót, tehát hogy az embernek vannak az életében ilyen rém történetek, kb. Egy évig éreztem egyébként a szememben azt a helyet, ahol szemen vágtam magam a tollal. Na hát, hogy mi a helyzet ilyen esetekben, arról fogunk most beszélgetni, mert hogy Paprika szemészszakorvos, retina specialista itt van velünk a vonal túl végén. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Jót mosolygott itt a szenvedésem, mert hallottam. Nem, hogy tényleg megijed az ember. Tehát egyrésztről fáj, nem tudja kinyitni a szemét, ömlik belőle a könyv.
1: Igen. Tehát a szemsérülés is nagyon sok rétű lehet. Nyilván megkülönböztetünk áthatoló és úgynevezett tompa sérüléseket.
0: Ez ennyi tompa volt.
1: Igen. Tehát igazából teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk. Természetesen az a legcélszerűbb, hogyha azonnal szemészorvoshoz fordulunk, és nem próbáljuk magunkat kúrálni. Tehát így, tehát erre arra gondolok most legtöbbször ugye a legnagyobb betegszámban azok fordulnak meg nálunk, akik flexelnek, heggesztenek, igen. Tehát egy idegen test is ugye bekerül a szembe, és próbálják otthon mindenféle házi praktikával, krumplival, paradicsommal, igen, ezeket onnan eltávolítatni. Hát ugye burgonyát tesznek a szemelőső felszínére, próbálják kimosni, kipiszkálni, hát nyilván ezzel sokkal nagyobb kárt okozunk magunknak. Tehát ha bármilyen gyanú van, hogy a szemünket akár tompa, vagy bármilyen sérülés érte, akkor ugye nyilván ne kezdjük el ezt otthon megpróbálni meggyógyítani, hanem forduljunk szemészszakorvoshoz. Ugyanis nyilván attól függ, tehát mi meg tudjuk állapítani egy réslámpás, esetleg más egyéb műszeres vizsgálattal, hogy mennyire súlyosak ezek a sérülések, és esetleg azt a rendelőben mondjuk egy szemcseppel, esetleg műtéti körülmények között kell már gyógyítani. Uh-huh. Tehát a tompa sérülések azok ugyanolyan súlyosak tudnak lenni egyébként, hogyha megütjük a szemünket, ugye nagyon sokszor focilabda, teniszlabda, vagy csak akár ugye a saját kezünkkel, vagy kisgyerkült szembe rúgja az anyukát, ez is nagyon gyakori szokott lenni. Igen, és ilyen esetben ugye nem csak a szemfájdalom és a szemvörösség jelzi azt, hogy itt valami gond van, hanem a hirtelen látásromlás, úszkáló homályok megjelenése, esetleg teljes látásvesztés. Nagyon sokféle problémát tud csinálni egy ilyen tompa sérülés, többek között érzéseket a szem előső felszínén, a szem belsejében, a látóhártyán, a retinán, ugye a szemünk legmélyebb rétegében tulajdonképpen, akár látóhártya leválást is, és ezeket külön-külön különböző terápiás módszerekkel lehet kezelni. Uh-huh. Ennek a megállapítására kell ugye ez a szemfenék vizsgálat.
0: Ilyenkor az ember ki sem tudja nyitni a szemét? Tehát, hogy akkor kifeszítik, vagy hogy?
1: Nem. Ilyenkor szoktunk egy csepp érzéstelenítőt adni, és akkor ugye nyilván érzéstelenik a szem előső feszmény, és így vizsgálhatóvá válik a beteg. Természetesen abban esetben, hogyha mondjuk a szemhéj is annyira be van duzzadva, hogy mondjuk tényleg nem lehet kinyitni fizikailag ugye a szemhéjakat, akkor egy ultrahangos módszerrel, amely a szem ultrahangja tulajdonképpen, meg tudjuk mondani azt, hogy a szem belsejében esetleg van egy nagy vérzés, vagy egy látóhártya leválás. Természetesen ennek a kezelése akkor válik kivitelezhetővé, hogyha ez a szemhéj vizenyő, ez lelohat, de legalább tudjuk, hogy baj van, és akkor a beteget egy szoros obszerváció alá tudjuk vonni.
0: Az mi?
1: Az azt jelenti, hogy a beteget akár osztályra fölvesszük, vagy sűrűpontról visszahívjuk. Igen. Tehát ugye ez egy nagyon nagy téma, ez a szemsérülés, mert tulajdonképpen a szem minden rétegét, az előső szegmentumot, tehát a szaruhártyát, magát, a szemlencsét, a retinát, tehát a szem minden rétegére befolyással van akár egy tompa sérülés is, az átható szemsérülésekről pedig ne is beszéljünk, mert az ugye egy aktív fertőző forrás, általában idegen testek is bekerülhetnek a szem belsejébe, amit természetesen műtéttel, egy nagyobb szemészeti beavatkozással lehet eltávolítani, és ugye ilyenkor a fertőzés veszély miatt is osztályos felvételre kerül a beteg.
0: Hogy ne otthon abban legyünk, igen.
1: Hát igen, ne otthon. Igen, tehát például ugye, hogyha ezek a idegen testek, de akár ez lehet egy kis bogárszárnyacska, ami a szemhéjunk belső felszínére fölragad, amit ugye otthoni körülmények között lehetetlen eltávolítani. Ezt egy réslámpa mellett például egy szemhéj kifordítással, ami egyébként kicsit furcsa érzés, de abszolút nem fájdalmas, igen,
0: fáj, pedig borzasztóan nézhető.
1: Nem. Igen, egy kicsit kellemetlen érzés, de abszolút nem fájdalmatlan, tehát ez gyerekeknek is egy érzéstenítő csepp adása után mindenféle nehézség nélkül meg lehet csinálni, tehát nem kell ezektől félni, de nyilván itt megfelelő eszközökkel, mi teljes biztonsággal el tudjuk ezeket az idegen testeket távolítani, amely szem előső felszínén található, például ugye akár egy hegesztés folyamán, vagy egy flexelés folyamán egy kis fém idegen test beszorul a szaruhártya felső rétegébe, azt egy cseppes érzéstenítés után egy réslámpa mellett nagyon könnyen el lehet távolítani, természetesen itt is mindig gondolunk a fertőzés veszélyre, tehát ilyenkor egy antibiotikumos cseppet fogunk a betegnek fölírni, amit igazából egy néhány napig kell csepegtetni, és ezek a felületes sérülések nyom nélkül gyógyulnak. A szaruhártyán lehet, hogyha véletlenül belekapunk a szemünkbe, például lehet egy hámhiány, ami viszont tényleg nagyon kellemetlen, ahogy említette is. Ugyanis ott a sok-sok millió kis látóideg végződés szabadon marad, és minden egyes pislogás az egy kínszenvedés.
0: Na, akkor nekem ez volt.
1: Számára.
0: Szerintem, amikor szemem vertem magam. Aha, jó, most már is tudom,
1: így van, ilyenkor nagyon erős könnyezés, egyszerűen fényérzékeny lesz a szem, na most nyilván ezen az állapoton, ha a szemet dörzsöljük, még tovább tudunk rontani. Igen, ezért is szoktuk javasolni, hogyha bármiféle sérülés gyanúja van, vagy idegentes gyanúja a szemben, akkor forduljunk szemészakorvoshoz.
0: Én próbáltam, csak nem engedtek be.
1: Igen. Jó, ez azért is nagyon fontos, mert akár egy fertőzés veszély, vagy a látóhártya leválás, amely ugye nem kerül kezelés alá, maradandó látáskárosodást is okozhat.
0: Na, jó, hát ennél látok meg nyugodtan. Igen. Tehát olyan történeteket hallunk, egy ismerősöm a rózsabokrát metszett és oda csapott a szemébe az ág, és össze kellett varni a szemét. Tehát mikor mesélt, én konkrétan majdnem elájultam. Tehát, hogy döbbenet, miket produkál az élet, hogy egyik percben még metszük a rózsát, te meg már kórházba fekszünk, nem?
1: Igen, ezek már az áthatoló szemsérülés kategóriájába tartoznak, és hogyha ez az áthatoló sérülés, a szaruhártyát érintés, varni kell ezt a szemnek az előső részét, akkor sajnos ezeken a helyeken, ahol a sérülés korábban volt, akár egy hegesedés is kialakulhat. Uh-huh. Ez nyilván függ attól, hogy ez mennyire zavarja a beteget a későbbi látásban, hogy ez a sérülés ez a szem mely részére lokalizálódott. Bizony, és ugye a leander, ugye tavasszal például a leander szokott nagyon nagy problémát okozni, hogy a levele belecsap a szembe. Na most mindenféle növényi rész sérülése esetén ugye a fertőzés esélye jóval nagyobb, mert ugye a levelen, igen, tehát itt még jobban oda kell figyelni, hogyha egy ilyen beteg érkezik, ezért nagyon fontos az anamnézis felvétele, hogy hogyan sérült a szem, mikor sérült a szem, mit csináltunk eddig vele. Ez nagyon sokat segít egyrészt a diagnózisban, illetve azt, hogy például milyen kezelésben részesítjük a beteget, hogyan hívjuk vissza ellenőrzésekre a későbbiek folyamán.
0: Hú, hát ma is sokat tanultunk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.

Szendi Hajni vagyok. Én nem tudom ki, hogy bírja ezt a hihetetlenül nagy hőséget, a kánikulát. Valószínűleg én egyébként azért is tolerálom rosszul, mert itt a rádióban is állandóan arról beszélek, hogy milyen veszélyes, tehát tulajdonképpen saját magamba belehelyezem már a parát. De minden mellett tényleg hát nagyon nagy a hőség pedig nem mindenkinek tesz jót. És hát tulajdonképpen azt mondják a szakemberek, hogy az ilyen meleg már nem egy nyári kellemetlenség, hanem egy tartós probléma. A klímaváltozás miatt az extrém forróság új norma lesz, amire fel kell készülni. A jövő nyarai ugyanis várhatóan még a mostaninál is forróbbak lesznek, ezért terjedt el a sokat idézett mondat manapság, hogy ez a leghidegebb nyár a hátralévő életünkben. Mert ugye ez azt jelenti, hogy a következő mindig-mindig melegebb lesz. A gondolat mögött álló jelenség persze egyértelmű. A hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek, és most is tapasztaljuk, hogy hosszabbak. Miközben a társadalmak még mindig átmeneti időjárási eseményként kezelik őket. A Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal most erről adott ki egy közleményt. A szakértők elemzése szerint a probléma nem csupán az időjárás változásában rejlik, hanem abban is, hogy a városok, az infrastruktúra és a közszolgáltatások jelentős része még a múlt századi éghajlati viszonyokra lett tervezve. A sűrűn beépített, zöld felületekben szegény városi környezetben a hőség különösen súlyos hatásokat okoz. Éjszakai felmelegedés, egészségügyi kockázatok, romlik az életminőségünk. A tanulmány üzenete tehát teljesen egyértelmű. A kérdés már nem az, hogy lesznek-e újabb extrém nyarak, hanem hogy a társadalmak mikor ismerik fel a hosszú távú berendezkedés, vagyis a változtatások szükségességét. Vagyis mikor kezdik el növelni a zöld területeket, és mikor kezdik el a beépített területek számát csökkenteni. Egyébként manapság megfigyelhető jelenség, nagyon sokan kimenekülnek a nagyobb városokból, ugye, ilyen zöld övezetbe, vagy vásárolnak valahol a természet lágyölén mondjuk egy nyaralót, és a jelenség az, amit én nagyon sokszor tapasztalok, hogy ahogy ezt megvásárolják, szinte az egész udvart letérkövezik, ugye? Tehát mennyivel jobb lenne, hogyha ez az egész egy gyönyörű szép zöld fű lenne, bár most a miénket locsoljuk egyfolytában, de a hőség miatt nincs az a vízmennyiség, ami elég, tehát rendesen szárad a fű, de az tény, hogyha mondjuk egy udvart teljesen vagy nagy részben letérkövezünk, az egy hőszigetként fog működni, tehát jól felmelegszik, és akkor mint egy ilyen radiátor nyomja a meleget, ellentétben, hogyha mondjuk szép zöld felületeink vannak nagy fákkal, akkor teljesen más a levegő összetétele, párásabb lesz, hűvösebb lesz, szóval nem akarok a térköveket gyártó cégek ellen beszélni, de hát ideje lenne, hogy ilyen szempontból csökkenjen egy kicsit a megrendeléseik száma, mert hogy nagyon-nagyon át kell gondolni most már, hogy az ilyen extrém melegek idején hogyan hűtsük magunkat és a környezetünket.

0: Nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

Döbbenetes a hőség, a kánikula ma van a csúcspont tulajdonképpen, és hát lehetett előre tudni, de ez be is igazolódott. Történelmi melegrekordok dőltek meg vasárnap Magyarországon. Évtizedek óta nem látott forróság ért el hazánkat. Megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord is a hétvégén. A napi minimum hőmérsékleti rekordok vasárnap hajnalban például. Szombaton Budakeszi meteorológiai állomásán 40 fokot mértek. Ez új legmagasabb napi országos maximum hőmérséklet lett. A korábbi rekord 37,5 fok volt Örkényben 94-ből. A Hungarometer arról is tájékoztatást adott, hogy Bodán csupán 26,3 fokig hűlt le a levegő, tehát ez volt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet, ami ugyancsak rekord. Az eddigi legmagasabb ilyen érték 24,5 fok volt 2019-ből Győr-Likócson. Újpesten 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami fővárosi napi maximum rekord, a korábbi 36,5 fok után, amelyet Budapest országút állomáson 35-ben regisztráltak. Nos, a lényeg, hogy ma még melegebb lesz. Tehát nagy valószínűséggel minden hőmérsékleti rekord ma újra megdől majd. Na de nézzük akkor, hogy mi vár ránk a következő napokban, fellélegezhetünk-e már? Hát kérem, holnap sem. Sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, ami azért jó hír, mert hogyha jönnek a felhők, nem ég szét annyira a bőrünk, vagy legalábbis nem érezzük, és talán még jó hír, hogy kedden már záporok, hőzivatarok is kialakulhatnak, nagyobb eséllyel a Dunántúlról keletre fordulhat ez elő. Most hőzivatarról ugye akkor beszélünk, amikor a nyári melegben heves napsütés hatására alakul ki egy nagyon heves esőzés, tehát nem egy nagyobb időjárási front, mondjuk hideg front jön, hanem egész egyszerűen helyi szinten jön létre ez a dolog, leszakad az ég, tehát úgy alakul ki az úgynevezett hőzivatar, hogy ugye jön a felmelegedés, a nap erősen felmelegíti a talajt és a levegőt, emelkedik, a meleg levegő felszáll, mint egy hőlégballon, a magasban a levegő lehűl, a pára vízzé vagy jéggé alakul, és hatalmas felhőképződés, ilyen tornyos, gomoly felhő jön létre, és a folyamat végén a felhőből hirtelen nagyon-nagyon sok eső zúdul le, tehát holnap ez bizony előfordulhat már. Az északi a szelet főként a Nyugat-Dunántúlon megélénkülő lökések kísérhetik, ami szintén egy kicsit a hőérzetünket csökkenti majd. Zivatar környezetében már azonban erős viharos lökések is lehetnek, ami annyira nem kellemes. Holnap hajnalban 18-26 fok valószínű, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 36 és 42 fok között alakul majd. Szerdán pedig alapvetően sok napsütés várható, erőteljes gomoly felhőképződéssel, viszont szinte az ország egész területén záporzivatar kialakulhat. Délután 32-39 fok lesz, és a csütörtököt várhatjuk legalábbis lehűlési szempontból, hiszen akkor már a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között várható, ami sokkal kellemesebb. Az viszont egyáltalán nem lesz kellemes, hogy a csütörtökön megérkező hideg front felhőzete, ahogy áthalad majd Magyarország fölött, heves záporokra, zivatarokra kell készülni, mert lassan ezt megszokjuk. Megsülünk, aztán jön a szél, a szakadó eső és a jég.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum, szalsza terasz a vároldalán. Pizza, prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Korlátozzák egyes vonatok sebességét. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését, és az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. A MÁV csoport közölte, a sínhőmérséklet több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, ami szükségessé tette a korlátozást a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Az intézkedések miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. A jelenlegi sebességkorlátozásokban több Szabolcs-Szatmár-Beregi szakasz is érintett. Ezek a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony. A Debrecen, Mátészalka, a Nyíregyháza, Nyírbátor, Mátészalka, Zajta és a Mátészalka, Tiborszállás vasútvonalak. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését Nyíregyházán is. Az EAK Nonprofit Kft. Közölte, a tartósan magas hőmérséklet miatt a szolgáltatási területén a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a feladatellátás zavartalanságát biztosítva a hulladékszállítást végzők a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház idén is megrendezte a hagyományos Semmelweis napi ünnepségét Nyíregyházán, a vármegye háza Besenyei nagy termében. Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt tisztelgő eseményen Eisner Éva főigazgató rádiónknak kiemelte, ez a nap az összefogásról és a legmélyebb szakmai megbecsülésről szól.
4: Egy borzasztó komoly megbecsülést szeretnénk kifejezni ezzel. Nagyon nehéz körülmények között dolgozik az, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében akármelyik szegmensben dolgozik. Egyetlen teljes integrációban működő kórháza vagyunk mi az országnak, ami ad számos előnyt és számos nehézséget is. A mi munkatársaink az okfő átlag kórházaihoz képest legalább 20%-kal több beteget látnak el, több diagnosztikai munkát végeznek el. Komoly humán erőforrás hiány mellett látják el azt a szakmai feladatot, ami egy vármegye egészségügyi ellátásának a biztosítása.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és átszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebéddel, érdemes a nagy melegben valami könnyű ebédet elfogyasztani, kis salátát, nem tudom, sajttal, magokkal, és hát sok-sok zöldség, folyadék, a koviubi ilyenkor ugye nagyon menő, azt is nyugodtan lehet enni, és hát próbáljunk sovány húsokat bevinni a szervezetünkbe, szóval ne terheljük le az amúgy is ezerre dolgozó testünket azzal, hogy még az emésztésre is külön energiát kell fordítani, már hogy nagyobbat, mint egyébként. No hát, ez a Best FM, én Szendi Hajni vagyok, és megyünk tovább, hamarosan Friedrich Antal séffel, grillezünk egy jót, cigánypecsenye lesz a menünk.

Napsütésből nincs hiány, már szerintem elegünk is van belőle, minden esetre ugye a D-vitamint sokan egész évben szedik, mert hogy hiába van kint nyáron nagy napsütés, irodában töltik a mindennapjaikat, és hát úgy érzik, hogy nyilvánvalóan a D-vitamint pótolni kell, de hát van, aki túltolja ezt a dolgot, éppen ezért az a kérdés, hogy vajon túl lehet-e adagolni a D-vitamint, gyakran esnek sokan abba a hibába, hogy túlzott mennyiségben fogyasztanak vitamint, anélkül, hogy tisztában lennének annak a következményeivel. Nyilván a D-vitamin kulcsfontosságú szerepet játszik az egészségünk megőrzésében, különösen a csontok egészségért felelős. A D-vitamin részt vesz a kálcium felszívódásának elősegítésében, ez elengedhetetlen nyilván a csontok és a fogak egészségéhez. Ezen kívül hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, számos betegség megelőzéséhez, vagy a tünetek enyhítéséhez. De ha valaki túltolja, túladagolja magában a D-vitamint, azzal a kálcium szintet is megemeli a vérben, ez vesekövet, szív problémát, csontfájdalmat okozhat. Tehát a D-vitamin túladagolásra oda kell figyelni, ezen tünetek közé tartozik a hányinger, hányás, étvágytalanság, székrekedés, gyengeség is. Hát amit most elmondtam, az még ezer dologra egyébként igaz lehet, de fontos, hogy érdemes vérvétellel megvizsgáltatni, hogy hogy is áll a D-vitamin szintünk. Tehát, hogyha látjuk a vérvétel után, hogy túllőttük, akkor abba kell hagyni a D-vitamin szedését egy időre, ha kevés, akkor pedig nyilván meg lehet emelni a dózist, vagy ha valaki addig nem szedett D-vitamint, akkor kimenni a napra, nyilván amikor nem égünk szénné, vagy szedni D-vitamint. Fontos a tudatosság a D-vitaminban, oda kell figyelni, hogy mennyi napfény éri a bőrünket, mert hogyha elegendő időt töltünk a szabadban, már az is fedezheti a szükséges D-vitamin bevitelünket ilyenkor. Ne felejtsük el, naptejek, napvédők, eltérítő hatása mellett is lehetőség van természetes vitamin pótlásra, bár mértékkel érdemes őket használni, hogy a bőr védelme is megfelelően biztosított legyen.

0: az.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ha bemegyünk egy csárdába Magyarországon, akkor az biztos, hogy találkozunk cigány pecsenyével, de hogy hogyan lehet mondjuk ezt az ételt elkészíteni grillen? Most erről lesz szó a vonal túlvégén. Friedrich Antal, séf, szia Anti!
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat.
0: Van sztorid a történetéről, nevéről?
1: Hát ez nem olyan vészes sztorimban ebből a szempontból, de azért van persze természetesen, tehát eredetileg ugye ezt is grillen kellene készíteni, tehát ez nem is kérdés. Cigány pecsenye, egy parázson sült vándorcigány hagyományos étele, tehát ez ilyen egyszerű, tehát van egy ilyen sugallata, hogy a magyar cigányság az nem 2 perce van Magyarországon, hanem itt van már 2000 éve a magyarokkal együtt, tehát ez abszolút mértékben, csak hogy mindig is vándoroltak, még országon, vagy területen belül is, és őnekik a grillezés, a bográcsozás a mai napig a hagyományi, még szinte jobban hagyományuk, mint a magyaroknak.
0: Hát igen, tovább vándoroltak, igen.
1: Abszolút mértékben, és a cigányosság, a cigányos ízvilághoz tartozik az, hogy szeretjük nagyon a fokhagymát, még többet, mint a magyarok. A piros paprikát is, a hagymát is, a szalonnát is, mindent nagyon szeretünk a cigány ízvilágettől. Ez egy nagyon, hát megmondom őszintén, hogy ha úgy nézzük, ez magyaros, nem, ez a cigányos ízvilág, ez tökéletesen az. De ez adja vissza, és nem csak neve miatt lett, hanem a magyar étterem meg vendéglősök mondták azt, az olyan cigányos, meg egyebek, akkor ez lesz a neve. Tehát
0: magyar
1: éttermesek, meg vendéglősök adták ezt a nevet a cigánypecsenyének, és a cigánypecsenyének is vannak olyan apró kis nüanszai, tehát nem az a jó cigánypecsenye, amit jól kiklopfolnak, és amikor megsütik, és olyan száraz talp lesz, hanem ennek egy szaftos, finom húsnak kell lenni, hát hogyha nem is egy újnyi, de legalább egy fél újnyi vastagnak illik lenni a cigánypecsenye húsnak, és ha lehet, akkor az egy a húsos tarjából, vagy pedig a hosszú karajból kell vagy illik elkészíteni, ami szaftos, van benne egy kis zsiradék, és mégis a szalonna még rátesz egy lapát. És a hagyma meg a fokhagyma, az pedig az, hogy fokhagymás olajban pácolhatjuk, és az jót tesz neki, pár óra, fél nap, tökéletes. És hogyha hagymával együtt sütjük utána, az tökéletes még kis köretnek is, de nem ez a fő körete természetesen, de elengedhetetlen a kakastaré. Tehát a cigány pecsenyének a koronája
0: az anélkül nem működik.
1: Nem, pontosan, és nevezhetjük ezt flekkennek, vagy egy csomó mindent grillnek, vagy így, meg úgy, ez cigány pecsenye, és a cigányok nem fognak meg sértődni, ugyanúgy imádják velem együtt. Ez egy nagyon autentikus, retro, és a mai napig egy tök menő étel, hogyha egy jó grillt akarsz enni, élt egy cigánypecsenye, ez tök jó.
0: És akkor a szalonnát ezt mellette sütöd meg akkor, közvetlenül,
1: mellette,
0: nem?
1: Mellette nyugodtan megsütheted, abszolút mértékben, de ha előtte kezded kisütni, és a szalonna zsírján sütöd még a húst, az az igazi. Mm-hmm. Az az igazi.
0: Az
1: mindenképpen.
0: Az
1: igazi. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy ez nem egy túl bonyolult étel, egyszerű, ha lehet, akkor parázson érdemes sütni, mert akkor kap egy plusz illatot, de a pácolás az nagyon jó neki. Jó,
0: igen, akkor legalább egy fél napot.
1: Fontos. Uh-huh. Igen, az így
0: hát
1: van
0: este
1: pontosan.
0: Este bepácoljuk, délben meg megsütjük. Vagy délbe bepácoljuk, este megsütjük.
1: Kinek mi a... Ez a jobb megoldás. Főleg a mostani időjárásban.
0: Igen, kinek milyen, igen. Mondtam a férjemnek is, egyfétebben grillezünk, mióta vettem egy grillt. Aztán mondta ő is, hogy lehet, hogy jobb lenne az esti órákra tenni. Tehát, hogy én mikor 11:30-kor közlöm, hogy be kéne kapcsolni a grillt, akkor annyira nincs hozzá kedve.
1: Megértem, és
0: húsz leolvadóra.
1: Pár grilles sztorit fogunk még hallgatni tőlem, és egy csomó helyen este grilleznek, de majd eljön a sztori.
0: Jó, rendben, akkor a cigány pecsenye egy egyszerű, nagyszerű, tradicionális ételünk, a elkészítés módja, vagy hogy mibe pácoljunk, pedig ott lesz az Anti séf, az Aromatőr Facebook oldalon. Anti, köszönöm szépen, legközelebb a rablóhús sütünk. Szépen.

Péter Pál napja van ma, június 29-e, tehát arról is szól, hogy elindult a legtöbb helyen már az országban az aratás. Június 29-én ugyanis a magyar néphagyomány szerint el kell kezdeni az aratást. A régi időkben úgy tartották, hogy Péter Pálkor megszakad a búza töve, vagyis ekkorra érik be a gabona. Az aratás régen nagy ünnep és fontos közösségi munka volt, amelyen az egész család részt vett. Ez egy nagyon kemény meló egyébként, tehát hogyha valaki elmegy egy aratónapra és megnézi a hagyományőrzőket, ahogy ezekkel a hatalmas nagy kaszákkal aratnak, az asszonyok verik ki a magot, kötik kévébe, szóval fú, volt ott fizikai munka bőven, és tehát régen mondjuk lehet, hogy nem voltak 38-39 fokok ilyen táj, csak idézőjelben 20-25, de akkor is azért ez egy nagyon-nagyon kemény munka volt. Az első levágott búza kévét különleges tisztelet övezte mindig, mert bőséget és szerencsét jelképezett. Régen a gabonát sarlóval, később aztán kaszával aratták. A levágott gabonát kévékbe kötötték, majd keresztbe állították, hogy a kalászok megszáradjanak. Az aratás mindig hajnalban kezdődött, amikor még hűvös volt az idő. A nehéz munka közben az aratók gyakran énekeltek, hogy könnyebben teljen az idő, a munka. Az aratás befejezésekor sok helyen aztán buliztak egy jót, megtartották az arató ünnepet zenével, tánccal, közös lakomával. Az utolsó kévéből gyakran arató koszorút fontak, amelyet a gazdáknak ajándékoztak. A búza az egyik legfontosabb gabonánk ma is. Liszt, kenyér, sok más élelmiszer készül belőle. Napjainkban az aratást többnyire kombájnok végzik, így a munka gyorsabb, mint régen. Az aratás sikerét nagyban befolyásolja mindig az időjárás. A hosszantartó eső vagy a jégeső károsíthatja a termést. Péter és Pál, Szent Péter és Szent Pál, Jézus apostolai voltak. Ünnepük a keresztény egyház egyik jelentős napja. Az aratás a magyar néphagyományban a kitartás, a közös munka és a bőség jelképe, hiszen a betakarított gabona biztosította az emberek egész éves kenyér szükségletét.

jó testi-lelki töltekezést kívánok, és hát természetesen ezt akár a labdarúgó világbajnokság meccseinek kíséretében is megtehetjük. És ha már a VB-nél tartunk, sokan azt mondják, hogy ma ők már sejtik, meg tudják, hogy ki lesz majd a világbajnok, rengeteg sportfogadás is van ezzel kapcsolatban, ugye mivel nagyon hosszú az idei VB, és rekordszámú csapat vesz részt, ezért minden idők legnagyobb fogadásai kötődnek ebben az időszakban, ugye már egy ideje tart a labdarúgó világbajnokság, mert nyilván, ha az ember elhatározó, hogy minden meccset meg szeretne nézni, akkor el kell menni egy hónap szabadságra, vagy legalábbis az első két hétben biztosan, mert hogy egymást érték a mérkőzések, és hát most jön a java, ugye már az egyenes kieséses szakasz, ahol már nem lehet tinglit anglizni, ott már bizony le kell tenni az asztalra, amit le kell tenni a továbbjutásért, különben kiesnek. Nekem egyébként van egy olyan érzésem, hogy ugye én is nézegettem a meccseket, amikor lehet, hát nyilván nem vagyok olyan fanatikus, hogy hajna háromkor, de ugye nézegettem a meccseket, van egy olyan érzésem, hogy meglepetés VB győztesünk lesz. Tehát itt mindenki mondja, hogy majd nem tudom, a franciák nyernek, vagy a brazilok, vagy az argentinok, sorolhatnám. Nekem van egy olyan érzésem, hogy meg fogunk lepődni. Minden esetre hol van ez még, hogy meglepődjünk, vagy nem, mert hogy addig még sok meccs lesz. Minden esetre el kell, hogy mondjam, hogy ma élőben láthatjuk a Brazília-Japán mérkőzést. A 16 közé jutásért megy majd a meccs, ami izgi, és hát mivel ez este 7-től kezdődik, azt gondolom, hogy ez egy teljesen emberi időpont, tehát nyugodtan végig lehet szurkolni, és hogyha teljesen felpörgünk, akkor utána még 10:30-tól is lesz egy másik mérkőzés, szintén a 16 közé jutásért, szóval izgalmakba és remélem gólokban gazdag lesz a mai este.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
2: Csempekert.hu.
3: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Júliustól érvényesek az új vámszabályok. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek, és átveszik diplomájukat a végzősök. Kovács Rádai Andrea vagyok. Júliustól Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője közölte, az összeget nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Ezeket a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám beépül majd a webáruházak áraiba. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint 7 főispáni kinevezésről döntött Magyar Péter miniszterelnök. A vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal élére Bede Péter Józsefet nevezte ki június 29-i hatállyal. Július 3-án és 4-én tartja diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. Az intézmény közölte, a júniusi záróvizsgák alkalmával csaknem 1040 végzős hallgató adott számot tudásáról. Az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseken várhatóan csaknem 840-en veszik át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten kapnak oklevelet. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken. A Nyíregyházi Egyetem alkalmazott humántudományok intézetének 2 másodéves nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgatója is előadást tartott a Durkó Mátyás emlékkonferencián. Az eseményt a Debreceni Egyetem szervezte, és a neveléstudomány és a kapcsolódó társadalomtudományi területek egyik jelentős szakmai fórumának számít. A Nyíregyházi Egyetemet 2 hallgató képviselte. Csorba Éva Anna előadásában a nevelőszülői hivatást mutatta be a vérszerinti gyermek aspektusából, míg Grica Kamilla a diák munka komplex jelentőségére hívta fel a figyelmet. A hallgatók szakmai felkészülését Szőcs Andor, az Alkalmazott Humántudományok Intézetének adjunktusa segítette, tudatta közleményében a Nyíregyházi Egyetem. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számon tevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és átszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Hát a nyulakkal kapcsolatban mostanában elég sok történetet ismerünk meg, ugye főleg az interneten, amikor ment valaki és a fejébe csapódott egy nyúl. Hát kérem szépen, azt is mondhatjuk, hogy ismét lecsapott a kungfu nyúl, hogy pontosan hol, el fogom mondani. Hát lehet, hogy így egyébként vicces, de azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk röhögnék, hogyha megyek biciklivel egy kerékpárúton sötétbe, és egyszer csak fejen találna egy nyúl, miközben ugrik. Mindegyik kimondva tényleg vicces, de hát amúgy se a nyúlnak se, nyilván nekem nem lenne ez kellemes, de a kungfu nyúl ismét lecsapott, nyilván nem az, amelyik a múltkor. Úgy néz ki, most már ez egy ilyen jelenség lassan általánossá válik, mint az is, hogy egyre többször mondjuk azt, hogy itt-ott Magyarországon farkasokat látnak, no meg medvéket.

Ismét lecsapott a kung fu nyúl. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében tarolt le egy biciklist egy vadnyúl. A rendőrség szerint súlyos következményei lehetnek az efféle vadbaleseteknek. Amint arról a szoljon.hu beszámolt, vadgázolás történt a Jászságban. Az eset megdöbbentően hasonló, mint a korábban a hírekben nagy vihart kavart, elütött e-rolleres esetében volt, rengeteg mém is ugye keletkezett ebből a rolleres nyulas balesetből, amit a rolleres kamerája akkor rögzített. Most viszont egy elektromos biciklivel a kerékpár úton közlekedő férfi volt az áldozat. A férfi az esti órákban egy kivilágítatlan bicikli úton keresztül tartott hazafelé, Jászboldog házára, amikor oldalról eltalálta az éppen ugró nyúl. Az ütközés erejétől a kerékpáros elesett és meg is sérült, az állat pedig tovább szaladt. Az eset kísértetiesen hasonlít tehát a pár héttel korábbira, amikor hasonló körülmények között fényes nappal ütötte egy nyúl egy elektromos rollerrel közlekedő fiatalt. Abban az esetben a sisakkamera rögzítette is a hihetetlennek tűnő balesetet. Az azóta csak kungfunyulnak vagy vérnyúlnak nevezett elkövető számos vicces mém főszereplője lett. A rendőrség azonban arra figyelmeztet, komoly sérülésekkel járhat egy-egy ilyen eset. A vadállatok által okozott károkat a magyar jogrend több kategóriába sorolja. Ilyen a vadászható állat által okozott kár, a vadászati kár és a vad elpusztításával okozott kár. Ha nevezzük Nyúl Péternek, szóval ha Nyúl Péter a 30 km-es sebességgel haladó rollerhez hasonló, vagy talán még gyorsabb tempójában ütközik a rolleressel, és annak kárt okoz, akkor ott a vadászható állat által okozott kárról beszélnek a szakemberek, amit annak a vadásztársaságnak kell kifizetnie, ahol a baleset történt. Viszont a követelés megítélt összegét befolyásolhatja többek között a KRESZ, a járműre kötött biztosítás és a károsulti közrehatás is.

Tisztán emlékszem, hogy amikor 2 évvel ezelőtt ősszel elmentünk a férjemmel őszölni, nem nyári szünetre szoktunk menni, hanem mindig őszölünk, akkor ugye Szlovéniában voltunk, és utána átmentünk Triestnél Olaszországba, és döbbenetes volt a különbség, ugye nekünk kutyánk van, tehát egyfajtában lefele nézek, hogy döbbenetes volt a különbség tisztaságban. Szlovéniában egy csikket, semmit nem lát az ember a földön, hát az olaszoknál azért már más a helyzet. Minden esetre most kiderült, hogy melyek 2026 legpiszkosabb városai. Budapest is rajta van a listán, mindjárt elmondom, hogy hol. A Chartbuy Pénzcentrum új epizódja szerint a magyar fővárosról szóló értékelések közel 38%-ban jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a tisztaságra vonatkozóan. A városok állapotáról egyébként sokféle adat árulkodhat. A gazdasági teljesítmény, az infrastruktúra vagy az életszínvonal mellett a hulladékkezelés is fontos szempont, hiszen a növekvő népesség és fogyasztás egyre nagyobb terhet ró a településekre. Azt vizsgálták most, mely városoknál jelentkeznek a legnagyobb hulladékkezelési gondok, illetve azt is, hogyan értékelik a tisztaság kérdését a turisták. A világ legszennyezettebb városait bemutató rangsor alapján a probléma elsősorban Dél-Ázsiában koncentrálódik. Az élén Lahore áll, az élmezőnyben pedig több dél-ázsiai nagyváros is szerepel. Kanpur, Delhi és Varanasi mellett a rangsorban kínai városok is megjelennek, de néhány afrikai és közel-keleti település is helyet kapott ezen a listán. Ezekben a térségekben a népesség gyorsan növekszik, miközben a hulladékkezelési infrastruktúra sok esetben nem tud ugyanilyen ütemben alkalmazkodni a fogyasztás és a városi terjeszkedés változásaihoz. Magyarul sok ember, több szemét, kevesebb kukásautó. A probléma ezért nem csak esztétikai kérdésként jelenik meg, hanem környezeti és egészségügyi szempontból is jelentős lehet. Az elemzés azt is vizsgálta, milyen gyakran panaszkodnak a turisták a városok tisztaságára az angol nyelvű Google értékelésekben. A Budapestről szóló értékelések közel 38%-ában fordult elő negatív megjegyzés a tisztasággal kapcsolatban. A rangsorban Budapest mellett olyan ismert turista célpontok is feltűnnek az élmezőnyben, mint Róma, Párizs vagy éppen Las Vegas. Az első 20 helyezett között több olasz, spanyol és amerikai város is szerepel, de Frankfurt, Brüsszel, Kairó és Heraklion neve is megjelenik. Egyébként Angliában is gondot okoz, többek között az illegális szemétlerakás. Nem is olyan régen lehetett arról olvasni, hogy a Temzét például szennyező hulladék lerakó helyjel látta el valaki, tehát úgy gondolta, a szeméttől a legjobb mód megszabadulni, ha a Temzébe dobják. Nagyon nem volt jó ötlet.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Dobegzita dietetikus segít nekünk abban, hogy tudatos fogyasztók, vásárlók és hát élelmiszerfogyasztók legyünk. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A kalóriadóban ebben a rovatban sokat beszéltünk már arról, hogy a feldolgozott élelmiszerek tulajdonképpen azért nem annyira jók számunkra, mert hogy egyre távolabb kerülnek az eredeti élelmiszertől. Tehát ha például azt mondtad, megveszünk egy semmiféle anyagot nem tartalmazó, plusz anyagot nem tartalmazó fagyasztott zöldséget vagy gyümölcsöt, az is már egy feldolgozott élelmiszer, hiszen lefagyasztották, meg mit tudom én, megmosták, de hogy ez teljesen jó. Viszont van olyan, ami nagyon távol kerül attól, ami az eredeti, azt mondtad, ezeket kell kerülni, ugye? Jól foglaltam össze itt a dolgokat.
1: Igen, abszolút, abszolút.
0: Igen. Vannak azonban olyan emberek, akik azt mondják, hogy nekik nagyon nincs idejük enni, már vagy főzni, de enni szeretnének otthon, és akkor mit tudom én, megfőznek egy tésztát, és kivesznek egy üvegből valami fajta szószt. Arról például mi a véleményed? Ezeket kerüljük? Bolonyai szósz, meg ilyenek?
1: Igazából azt kell megtanulni, hogy azért a szószok között is vannak jobb minőségűek, amik mondjuk tartósítószer nélkül készülnek, illetve hogy el lehet készíteni magunknak, amikor van időnk, akkor akár egy ilyen szószt lefagyasztjuk, és akkor csak annyit veszünk elő, amikor nincs időnk, amennyi szükséges. Tehát, hogy egy kicsit tudatosabban előkészülünk, és amikor van időnk, akkor egy kicsit bespájzolunk úgymond magunknak, akkor sokkal kevesebb késztermékhez fogunk majd nyúlni, vagy nagyon feldolgozott termékhez. Tehát ebben lehetünk egy kicsit tudatosak. Az elkészítésnél pedig az, hogy beleöntünk egy szószt egy tésztára, most mondok egy másikat, tésztára egy csomó mást is tudsz egy perc alatt csinálni, például most ugye cukkini dömping van, egy kicsit megrillezed a cukkinit, teszel rá sajtot, teszel rá paradicsomot, már kész van, és ez
0: kb. Ugyanannyi. Igen.
1: Mint egy másik, vagy mondok egy másikat, spenótosat csinálsz, és akkor egy kis spenótot hozzáteszel, behabarod, akár ugyanúgy ráleszed a sajtot, vagy lehet csirkét is hozzátenni, és már is kész, egy csirkemellnek is a sütési ideje kb. 2 perc.
0: Vagy igen, vagy négy. A halé is ilyen nagyon hamar.
1: Igen, igen. Én azt szoktam mondani, az idő mindig a pucolással megy rá a zöldségek esetében. Itt ezért jó például fagyasztott zöldségeket így egyesével vásárolni, nem ilyen mixeket, és akkor azzal tudjuk, amikor nincs időnk pótolni az ételeket. A másik meg, hogyha veszünk egy húskészítményt, vagy egy húst, akár egy csirkecombot, egy csirkemet, hogy amikor hétvégén van időnk, és már nekiálltunk, már ott összekoszoltuk az egész pultot, akkor készítsük el, fűszerezzük be, akár hogyha tudjuk, hogy jövő héten meg fogjuk csinálni, be is pácolhatjuk, mert a pácban állhat az a hús, de akár le is fogyaszthatjuk úgy bepácolva azt a terméket. Tehát, hogy merjük előkészíteni a húst, amikor van időnk, és ezzel rengeteg időt meg tudunk spórolni így a hétköznapokban.
0: Biztos is egyébként, meg sokan csinálják azt, hogy lefőznek egy adag ételt, egy jó nagy adagot, és egy részét úgy, ahogy van, készen teszi be a fagyasztóba, és akkor mindig van a fagyasztóba 3-4 effektíve kész étel, amit ő csinált, és akkor azt csak ki kell, mondjuk este kiveszi, és akkor reggelre kiolvad, vagy reggel kiveszi, és akkor ebédre ki is olvad. Na hát mondok egy olyat, amitől biztos az összes hajadék igenek áll, pedig hosszú hajadban, úgy tudom. Igen. Ez a zacskós leves. Olyan dömping van az üzletekben, a múltkor pont miattatok, mert hogy annyit beszéltek itt az egészséges életmódról, mondom, megnézem, mert mi újság. Hát én nem tudom, évekkel ezelőtt volt 5 féle, most meg 40 féle. Aha. Bögrés leves, meg ilyenek.
1: Hát igen, mondjuk azért van, most már egyre inkább ott is csökkentik a sóbevitelt, próbálnak minél inkább a természetesebb termékek felé menni, mert az emberek vagy nem tudnak főzni, vagy egyedül élnek,
0: és
1: egy levest már nem éri meg megcsinálni, mert hogy ugye azért egy kisebb leves is egy 4 fős adaggal készül.
0: Igen.
1: Úgyhogy ezért nagyon népszerűek, igen, valóban. Még mindig azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb egy turmixgépbe is akár megcsinálni, mint ilyen zacskósakat.
0: Mi van egyetlen zacskósba? Szerintem semmi köze nincs mondjuk szárított. Egy gyümölcsnevesnek a gyümölcshöz, vagy
1: igen,
0: van.
1: Igen, szárított zöldségek, gyümölcsök, fűszerekből. Általában, és ugye rengeteg keményítőt adnak hozzá a sűrítés miatt.
0: Értem.
1: És ettől lesz ő sűrű, akár egy burgonya keményítő, vagy burgonya pelhely, és nagyon sok ízesítő anyagot adnak, amitől van ez a klasszikus ilyen chipses íze, picit. és akár nátrium glutamát ízfokozókat is hozzátesznek, és ettől vonzóvá tud válni, vagy valaki úgymond rá tud szokni. Ez olyan kicsit, mint a meg is.
0: Komolyan erre rá lehet kattani?
1: Persze, nagyon igen.
0: Komolyan?
1: Igen, igen, igen. Aki elkezdi, az abszolút ezt az ízt keresése erre, igen. Ezek nagyon jók ki vannak találva.
0: A francba, hogy még ilyen is vagy, még rá is szokunk. Tehát a szükség nagyúra, aztán meg megkeresünk. Én ugye nem eszek húst, és ugye ennek megfelelően táplálkozok, a férjem meg húsevő, csak ugye mivel én főzök, így ő is keveset eszik, mint húst. És azért néha így bespájzol ilyen pörköltek, meg nem tudom, ilyen pacalpörkölt, meg ilyeneket konzervben. De most a kérdésem az, hogy én csak azért undorodok ettől, mert hogy hús van benne, vagy valóban hemzseg a mindenféle ebetűtől és olyantól, amit nem kéne megenni.
1: Hát most meg kéne néznem a címkét. Tehát
0: de hogy általában?
1: Én azt, hát figyelj, általában azért ezek nem úgy készülnek, hogy tartósítószer nélküliek, tehát általában az esetek tényleg 90%-a van tartósítószer tartalma. Nagyon más nem szoktak hozzáadni, tehát inkább itt a tartósítószer, ami gyakori bennük.
0: Ami elállni 8-10 évig is ugye egy ilyen konzerv.
1: Igen, de érdemes ilyenkor azt megnézni, hogyha valaki egy kicsit tudatosabb fogyasztó, hogyha összehasonlítja ugyanazt a terméket, ha ott áll a boltnál, nem tudja, hogy melyiket vásárol, hogy nézzük meg a két címke között, hogy az összetevő listájába van-e tartósítószer az egyikbe vagy a másikba, mennyi a hústartalma. Én például akkor is szoktam választani termékek között, vagy akár felvágottaknál, hogy mennyi hústartalma van, hiszen lehet, hogy azért nem annyira jó a Nutri-Score értéke, mert nincs benne jó hústartalom.
0: És ezáltal olcsóbb, többen megveszik, mert egyébként meg ezek jól is néznek ki, ezek a felvágottak, nem? Amiben
1: igen.
0: A hús.
1: Igen, igen.
0: Fú, na hát akkor figyelnünk kell erre, és én nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél eligazodni nekünk többek között a feldolgozott élelmiszerekben, és legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, minden jót, sziasztok!

0: Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, és átadom a szót Dékán Pistinek, hiszen ő lesz a műsorvezető majd a következő órákban. Én kitartást kívánok ehhez a meleghez, a kánikulához, és hát mindenféleképpen azt javaslom, hogy amikor tehetjük, kerüljük el azt, hogy a szabad levegőn tartózkodjunk, amíg ezerrel süt a nap, és ha közlekedünk, akkor pedig mindenféleképpen legyünk sokkal figyelmesebbek, mint szoktunk, mert hogy nyilván melegben csökken a koncentrációs képességünk is, de készülhetünk már arra azért, hogy lesznek kiváló programok a következő napokban. Például sóstói folk és táncesték indulnak el július 2-án, estézés a Sóstói Múzeumfaluban majd július 3-ától lesz, és tehát egészen augusztus közepéig végéig várják az érdeklődőket. Az első program az Esztenás zenekarral zajlik majd le, és hát minden mellett egy fotókiállítás is megnyílik majd július 1-én a Váci Mihály Kulturális Központban, lehet majd Csutkai Csaba megyei prímadíjas fotóművész munkáit megtekinteni. Jó szórakozást, jó pihenést, hogyha éppen a szabadságát tölti, hogyha pedig dolgozik, akkor mindenféleképpen fókuszt. Szendi Hajnit hallotta.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emlékszem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még marad az extrém meleg. Az óvodai nevelési évről is döntöttek a képviselők, és szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még ma és holnap is kitart a forróság. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. Nyíregyházán a Kossuth téren is működnek párakapuk. Ülésezett a nyíregyházi közgyűlés. A képviselők elfogadták az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2026-2027-es óvodai nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést is mások mellett. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, az önkormányzat fenntartásában jelenleg 4 óvoda működik 35 feladatellátási helyen, összesen 152 csoporttal. 4 székhelyi intézmény, 23 tagintézmény és 8 telephely várja az óvodáskorú gyermekeket a város területén. A városban óvodai ellátásban több mint 3400 gyermek részesül. A következő nevelési évre vonatkozóan az óvodai jelentkezés áprilisban minden intézményben megtörtént, írja a portál. Szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások Nyíregyházán. A bébi korosztályban ugyan még nincsenek eredmények és nem számolják a gólokat, a gyerekek fejlődése szemmel látható, mondta rádiónknak Rudik Máté, az AquaEse edzője.
3: Ahogy szeptemberbe kezdtük, úgy gondolom, hogy így az év végére azért megtérült a belefektetett munka. Jövőre ezek a gyerekek egyel nagyobb korosztályba lépnek, a gyerek 4-es csoportba, ahol nagyobb labdával, nagyobb kapura, támadó idővel, nagyobb pályán fogják játszani a mérkőzéseket, úgyhogy teljesen új szint lesz ez nekik a játékban. Ezek a gyerekek jövőre is az én kezeim alatt fognak dolgozni, illetve a 16-os és a fiatalabb korosztályosok is, ők lesznek a bébik. Viszonylag hosszabb szünet után, augusztus elején megkezdjük a munkát, és gőzerővel készülünk az új szezonra.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Kezdjünk neki, akkor ezek már a délután percei. 2 perccel járunk, 2 óra után Dékán István vagyok, és ma is van előttünk 4 óra hallgatni a legnagyobbakat, informálódni, készülni a hét feladataira, meg valahogy túlélni ezt a forróságot, mely odakint fogadja. Hát ide is jönnek adatok azonnal előtte Carl Wolf-al már irány Afrika.

És folytatjuk majd a Naughty Boy-jal, előtte pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Piros riasztásra figyelmeztetnek minket az időjárás portálok. Ilyet sem nagyon hoztam hírként, én legalábbis nem emlékszem rá, hogy ilyenről bármikor is beszéltünk volna. 39-40 fok is lehet odakint, ez az árnyékos hőmérséklet, a napon sokkal melegebbnek érezhetjük az időt. Érdemes kihasználni az összes pillanatnyi hűsölési lehetőséget is, akár a párakapukat, az árnyékokat. Próbáljunk nem a napon tartózkodni, ha mégis szükséges, akkor a fejünk védelmére mindenképpen figyeljünk egy kalappal, vegyünk fel napszemüveget, védjük a bőrünket a napkáros sugaraitól 50 faktor feletti fényvédő készítményekkel, mert ezek nyújtanak igazából segítséget, és így is nagyon melegünk lesz. Ezt pedig hát talán az extra folyadékfogyasztás tudjuk csillapítani, ha többet izzadunk, jobban ül a testünk, így ennyi lehet a mai nap margóján, mely segítséget nyújthat egyébként. Holnap még melegebb lesz, akár 41 fok is lehet a keddi adat ez, akkor jön majd egy hideg front, ilyen 15 óra körül, akkor lesz egy kis visszaes és 4 foknyi, tehát a 36 fokban sem fogunk fázni. Hát ezek a legfrissebb adatok, aztán majd hozzáteszem itt a kiegészítéseket, ahogy haladunk a délutánban, a Naughty Boy pedig már énekel, ez a la la la.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about
0: baby? Get free of the box and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Énekelt a Cochrane, a Hide You, a klubokból érkezett, a Bombom pedig folytatja a Szexepilem azonnal. Vízosztás, erről beszéljünk, látnunk kell, hogy a forróság az nem semmi, látnunk kell, hogy egy fél palack víz, mert könnyedén magunkkal viszünk, mondjuk legyen ez egy fél liter, az pikpak elfogy. Az utántöltési lehetőségek viszonylag korlátozottak a városban, így pedig jól jön a segítség, vizet osztanak a belvárosban. Három helyszínen, mint olvasható a nyíregyháza.hu-n, a Kossuth téren, a Hűsök terén, az Örökösföldi piac területén, és ezt két időpontban, két időintervallumban így helyes, 7.30-tól 9.30-ig és 16-tól 17.30-ig. Egyébként a MÁV is készül hasonló akcióval a mai napon is és a holnapi napon is, úgyhogy a vasútállomáson, az autóbusz végállomáson is ezzel számolhat kiegészítések a nyíregyháza.hu-n. Jön a Bombon, meg Sasha I Feel Lonely-dala. Jó munkát!

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Dreams Gabriel dalait a legnagyobbak között, miután majd Kelly-zzel folytatjuk a trik, mielőtt egy kis energetika. Ugye beszéltünk arról, hogy nagyobb meleg van, beszéltünk arról, hogy a klímák használatát azért meg kell előzze a karbantartás, a tisztítás, és most benne vagyunk a csúcsban, azt gondolom a klímák már üzemelnek a városban mindenhol is, hiszen ha van valakinek, akkor nem hiszem, hogy még mindig kikapcsolt állapotban tartja, ebben a forróságban ugye 40 fok van odakint. A klímák helyes használatáról pedig ugye annyit állapítottunk meg, hogy 10 foknál hidegebbre nem szabad állítani, mint a kiti hőmérséklet, nem is nagyon fogják bírni egyébként ettől lejjebb hűteni a lakást. De most az energetikáról beszéljünk, a rengeteg klíma, melyet bekapcsoltunk, óriási terhelést vetít a villamos hálózatra, kis összefoglaló. A Mavir adatai, illetve előrejelzése szerint vasárnap 6400 megawattos, hétfőn pedig 7300 megawattos csúcs terhelés van Magyarország energetikai rendszerein, és várhatóan ez kedden tovább emelkedik. Háttérinfo, és akkor folytatjuk a Kelly-zzel. Aztán itt lesz az utolsó dal, Oliver from Earth és Roy közösében. Whitney Houston pedig folytatja majd I'm Your Baby Tonight.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Kispipáltuk már első közös óránkat, a folytatásban pedig jön a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en. Ma is megnyerheti tehát a szuper pizza menüt a holnapi nap ebédjére vagy vacsorájára. Mint mindig most is keresnie kell a bejegyzést. Best FM, Nyíregyháza is kommenteljen ott.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korlátozzák egyes vonatok sebességét. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését, és az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. A MÁV csoport közölte, a sínhőmérséklet több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, ami szükségesítette a korlátozást a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Az intézkedések miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. A jelenlegi sebességkorlátozásokban több Szabolcs-Szatmár-Beregi szakasz is érintett. Ezek a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony. A Debrecen Mátészalka, a Nyíregyháza Nyírbátor, Mátészalka Zajta és a Mátészalka Tiborszállás vasútvonalak. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését Nyíregyházán is. Az EAK Nonprofit Kft. Közölte, a tartósan magas hőmérséklet miatt a szolgáltatási területén a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a feladatellátás zavartalanságát biztosítva a hulladékszállítást végzők a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház idén is megrendezte a hagyományos Semmelweis napi ünnepségét Nyíregyházán, a vármegye háza Besenyei nagy termében. Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt tisztelgő eseményen Eisner Éva főigazgató rádiónknak kiemelte, ez a nap az összefogásról és a legmélyebb szakmai megbecsülésről szól.
3: Egy borzasztó komoly megbecsülést szeretnénk kifejezni ezzel. Nagyon nehéz körülmények között dolgozik az, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében akármelyik szegmensben dolgozik. Egyetlen teljes integrációban működő kórháza vagyunk mi az országnak, ami ad számos előnyt és számos nehézséget is. A mi munkatársaink az okfő átlag kórházaihoz képest legalább 20%-kal több beteget látnak el, több diagnosztikai munkát végeznek el. Komoly humán erőforrás hiány mellett látják el azt a szakmai feladatot, ami egy vármegye egészségügyi ellátásának a biztosítása.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Napközben a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel, 3 óra után ezek már a Pizza Mafia percei, egészen pontosan 4 óráig, ma is pörög a szájkarate, méghozzá kommentek formájában a Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Keresse a mai naphoz kapcsolódó játékfelhívást, a képet, válaszoljon a kérdésre is, nyerjen pizzákat. Kosippal indulunk.

Igazán lendületesen indultunk Gossippal, aztán itt az Animal Cannibals, és az ez itt az, amit hallgatunk, hát ez itt az, amikor érdemes figyelni, érdemes kommentelgetni, keresni Facebook oldalunkon a bejegyzést, Best FM Nyíregyháza. Ugyanis így csatlakozhat ebben az órában a Pizza Mafia játékához, így nyerheti meg majd a szuper pizza menüt. Ahogy ez lenni szokott, minden hétköznap 3 és 4 óra között itt a Best FM-en. Egy kis zene felismerést választottam itt a hétfői játékunkhoz. Nagyon egyszerű lesz, talán nem is segítek többet, keresse a bejegyzést. Jöjjenek üzenetek, akár sztorik, képek, bármi is, ilyenkor minden játszik. Csak hogy több legyen az esély, és közben jöjjenek a dalok is. Itt van nekünk rögtön az Animal Cannibals, ez itt az dala, aztán Ainika Mozéval, meg az Iron Mafiával folytatjuk a dudolászást. Hol van?

Az Ágya Mafia énekelt, volt egy álmom itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, mert nekem sok álmom van, többek között az is, hogy egyszer mindenkinek adhatok pizzákat itt a játékunkban, hiszen mindenki megérdemli, aki veszi a fáradtságot, felveszi a telefont és keresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Ne feledje, csak így csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, hogy ott megkeresi a bejegyzést, ott hozzászól, aztán reménykedik, hogy a sorsolásból majd ön kerül ki nyertesen, így viheti haza Gusztó és a bolognese pizzákat majd a 4 órai hírek előtt ma is. A játékunk pedig zenefelismerés. Nyár van, és semmi baj, az idézet ennyi, folytassuk ezt a gondolatot, és amellett jöhetnek nyári élmények, gondolatok, akár pillanatképek a mai napját illetően. Minden hozzászólót regisztrálok, így lesz. Lényegében mindenkinek esélye, hát ennyi tudok segíteni. Nézzük hozzászólásaink közül a leggyorsabbat. Mi volt egyébként? Ferenci, olvadok, mint a vaj, szó szerint így válaszolt nekünk a feltett kérdésünkre. Nyár van és semmi baj, Jolán üzenete, mert munka mindig van, hozzátette saját gondolatait. Attila és Edith közös Facebook oldalukról már ígnek áll a haj, ez is teljesen rendben van, tényleg így érzi magát az ember. Akár még a lakásban, a klímás lakásban is egyébként nem hagy a melóban. Olvadok, mint tavaly, Tiborné is hozzászólt mai játékunkhoz. Hát ennyire egyszerű ez a játék, várom hozzászólásait. Ebben az órában erről szájkaratézok, ha már ezt a kifejezést használtuk, és közben jönnek a dalok, és a folytatásban Martin Solveiggal, a Lucky Musical, aztán Szakács Gergő, meg For the Cause is hoz egy dalt, az Ain't No Sunshine, pont ideig.

Érkezett a For the Cause, a Well Hello-ékkal pedig folytatjuk a zuhanybeli mazonnal. A játékunkat pedig ma is megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt keresse a kérdést, melyre ha válaszol, akkor tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába ma is. Így nyerhet pizzákat, a szuper pizza menüt majd a 4 órai hírek előtt benne Gusztóval és a bolognézzel. Melyek egyébként ugye holnap már érkezhetnek az ebédlő asztalra. Na nézzük, a kérdés nagyon egyszerű volt, egy ismert dal idézetét kellett folytatni. Nyár van és semmi baj, hát ki az, aki nem tudja, ugye? Na nézzük a hozzászólásokat. Itt van például Zoltán üzenete, folytatva ugye a dalocskát, januárra mondja a havat már. Igen, jót nevetem, itt van Nikoletta üzenete is, olvadok, mint a vaj, csak kendve a hátam és szeres bátran, és folytatja tovább gondolatait, illetve a dalt. Köszönjük szépen. Aztán vannak itt nyalámságok, például Nikoletta üzenete, szétfolytam, mint a fagyi, Szilviától a melegtől már ígnek áll a haj, Gábor gondolatai, sülünk, mint a parti hal, Ágota pedig úgy érzem, bírja a meleget, ezt vártam már. Tavaly üzenettel regisztráltam játékunkba. Várom hozzászólásait, fél időben járunk, és hozom a dalokat. Itt van nekünk a Well Hello és a Zuhany Belém, meg Beyoncé. Aztán Kassa Tibi Dérhenével énekel. Magunkra fogunk ismerni, ez annyira te.

Egy igazán remek dal, egy kis egymásról mutogatás, Kassa Tibivel, Dér Hennyvel, ez annyira te itt a legnagyobbak között, aztán jön az ütögetősök királyai, császárjai, egy duo, a Safri duo és a Baja Baja, amelyet már bekészítettem, és hallgatunk mindjárt. A dal előtt pedig visszakanyarodunk még egy kicsit a játékunkhoz, keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt kell hozzászólni a feltett kérdéshez. Igazából egy dalocska részletét tettem oda ki, mert folytatnia kell, és nem feltétlenül a dal szövege érdekel, mert azt szerintem mindenki tudja, hanem hogy hogyan tudjuk folytatni itt a esetlegesen a mai napunkat, mi alapul véve milyen gondolatok jutnak az eszébe. Így várom üzeneteit, tehát még nagyjából 20 percig, és már is nézzük, hogy kik válaszoltak még. Folytatva a dalocskát, Eszter. Ennek van itt az ideje, pászhatunk még eleget. Ebben is van némi igazság. Másik hozzászólás, Ildikó gondolatai, ugye így hangzik az idézet, nyár van és semmi baj. Az üzenet pedig így hangzik, hűs, szobában nincsen baj. Olvadok, mint a vaj, Veronikától. Másik üzenet, másik Veronikától, nyár van és semmi baj, csak a hűtő legyen tele fagyival. Sziporkáznak hallgatóink, van még 20 perce, használja ki az időt, én pedig közben hozom a dalokat, a folytatásban énekel nekünk a Safri Duo. Pontosabban dobolnak a srácok a Baja Baja után, Tarjány Tamás.

ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

Tarjány Tamás, most így a jó, hallottuk a dalt tőle. Szerintem nagyon jó kis dudolós láger itt a melóban, Dario G-vel, pedig irány a karneváli hangulat, a Sun came már pörög is mindjárt, előtte egy gyors összesítés. Van még 10 percünk, hogy együtt játszunk itt a Pizza Mafia játékában, hiszen 4 órakor már majd nyertest hirdetünk, addig pedig érdemes keresni Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza. Van egy ismert dalocska, ezt kell folytatni, nyár van és semmi baj. Sokkal jobban örülnék, hogyha nem a dalocskát folytatnánk, hanem úgy a mai napról merítve gondolatokat egészítenénk ki ezt a sort egy teljes egészé. Így várom még tehát üzeneteit, egyébként nagyon sokféle megvalósítást lát Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, és a folytatás itt Dario G-vel, hallgatjuk, jön a Sun Came.

0: Fény ura, mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, mi meg lezárjuk a Pizzamafia játékát. Elképesztő gyöngyszemek születtek, én tényleg végig nevettem ezt az órát. Milyen jó lenne, ha néha lehetne ilyen. Nem tudom, vigaszdíjat adni, vagy valamilyen extra bónuszdíjat adni, mert azért tényleg vannak gyöngyszemek. Muszáj, hogy elolvassam Zsanett üzenetét. Nyár van és semmi baj, Laci fején már nincsen haj. Best FM-et hallgatva vonyít a kutya, ma mást vigyen el a hőgutta. Személyes kedvencem volt Zsanettől, de sajnos nem állt úgy össze a mai csillagzat, hogy ő nyerhessen, így a nyertes üzenet sajnos nem az övé, hanem Andreáé. Igaz zsír, de semmi baj, üzenetem, ha ő vitt el a Pizzamafia játékát, is valami vigaszdíjat be kell vezetni, néha-néha, legalábbis tutira. Köszönöm hozzászólásait, Zsanettét extraképpen, és tartsanak velem a következő órában, és hiszen 4 órakor már a közlekedéshez hozom a legfontosabb gondolatokat itt a Best FM-en a hírek után.
1: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Júliustól érvényesek az új vámszabályok. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek, és átveszik diplomájukat a végzősök. Kovács Rádai Andrea vagyok. Júliustól Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője közölte, az összeget nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Ezeket a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám beépül majd a webáruházak áraiba. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint 7 főispáni kinevezésről döntött Magyar Péter miniszterelnök. A vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal élére Bede Péter Józsefet nevezte ki június 29-i hatállyal. Július 3-án és 4-én tartja diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. Az intézmény közölte, a júniusi záróvizsgák alkalmával csaknem 1040 végzős hallgató adott számot tudásáról. Az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseken várhatóan csaknem 840-en veszik át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten kapnak oklevelet. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken. A Nyíregyházi Egyetem alkalmazott humántudományok intézetének 2 másodéves nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgatója is előadást tartott a Durkó Mátyás emlékkonferencián. Az eseményt a Debreceni Egyetem szervezte, és a neveléstudomány és a kapcsolódó társadalomtudományi területek egyik jelentős szakmai fórumának számít. A Nyíregyházi Egyetemet 2 hallgató képviselte. Csorba Éva Anna előadásában a nevelőszülői hivatást mutatta be a vérszerinti gyermek aspektusából, míg Grica Kamilla a diák munka komplex jelentőségére hívta fel a figyelmet. A hallgatók szakmai felkészülését Szőcs Andor, az alkalmazott humántudományok intézetének adjunktusa segítette, tudatta közleményében a Nyíregyházi Egyetem. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Szerdán megérkezik a változás, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor, zivatar. Az esti órákban is zenket az ég. 31-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék. Már a 103.9.
0: 3 perccel 4 óra után fókuszban a közlekedés, ez a Best FM, ma is várom észrevételeit 33-33-103-9, és nézzük az adatokat, a hőmérőn 40 fok van, vigye magával a folyadékot, ez nagyon fontos, és pörögenek a dalok, méghozzá indulunk már is, itt van Jerry Halliwell.

Énekel Tolvaj Renek is lazítása, hagylak menni után, irány a 90-es évek vége. C.G. Lewis-zal ez az Art the Aim, melyet készítettem, beszéljünk a MÁV közleményeiről. Első gondolatomként úgy látszik, hogy itt most egy kis késéssel kell kalkuláljunk, szinte minden járatot érintően ez a helyzet az ok, a forróság, még pontosabban fizikai tanulmányaink okán a hőtágulás, hiszen a forróság, mely a bőrünket égeti, a sineket is megváltoztatja. Ki tágulnak ezek a sín szakaszok, és mivel ezek általában egymáshoz rögzítve vannak, így a tágulás következtében akár megdőlhetnek, megcsavarodhatnak ezek a sín szakaszok. Ezért is a biztonság érdekében vezettek be némi sebességkorlátozást a szerelvényeken, így óvva az utasokat. 5 percre kell egyébként készülni, a közleményt megtalálja a Best FM oldalán, és ne feledje, ezeken kívül pörögnek ugye a pályakarbantartási munkák is. A nagy forróság ellenére pörögnek a városban a munkálatok, kábelfektetés, még mindig a Kisernő, a Szarvas utca találkozásánál és az Árak utcán is. Ez a helyzet nyilvánvalóan itt a nagy melegbe nem fognak tudni annyira haladni. Készülünk, nekünk kell autósként, óvatos legyen, észrevételeit pedig várom 30-333-1039. Csak 10 perc ma is, méghozzá Molnár Józseffel, Szakács Tiborral 4:30-kor testvérek konfliktusa, veszekedések kezelése. A téma szerintem mindannyiunkat érint. 4:30.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you?
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: The Sweet Escape, méghozzá Gwen Stefani-val Akonnel, itt a legnagyobbak között a Csak 10 perc várja, számít figyelmére a folytatásban. Konfliktusok kezelése, veszekedések kezelése, a testvérek kerülnek a figyelem fókuszában, így jönnek a következő gondolatok. Mi megnézzük, hogy mivel találkozhat az utakon. A gépjármű forgalmat és a gyalogos forgalmat is érinti a munkát a Szabadságtér 9 mellett. Óvatosan erre. A körforgalom építések továbbra is zajlanak, egyébként nagy változás a Vasvárinál nincs. Káló felé annál inkább, hogyha Kálónak tart, a jobboldali sávban már látja az alakuló körforgalmat. Egyelőre ugye ezek a munkálatok még nem nagyon korlátozták ott a sebességet, mert nem az úttesten, az útpályán folytak, hanem néhány méterrel arrébb. Aztán majd, mikor elkezdik összekötni, majd akkor lesznek itt komolyabb változások, korlátozások. Egy pillantási figyelmet talán megér az itt alakuló körforgalom. Észrevételeket várok a folytatásban is. 30-33-33-9, csak 10 perc most, aztán nézzük az üzeneteit, hogy mivel számolhatunk.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
3: 10 perc. Azon töprengtem, különben egész reggel, hogy vezessen fel a mai témát. A csak10perc.hu weboldalon hallgathatják vissza különben az adásokat, és tegyék ezt meg a folytatásba is, mert különben a mai nap folyamán éppenséggel ilyen családi feszültségekről lesz szó, amik vagy vannak, vagy nincsenek, de tanulhatunk belőle. Köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok ma, Molnár József lelkész lélekgyógyász a vendégem. Józsi, csodaszép napot kívánok neked, szia!
4: Itt vagyok, és én is neked, és mindenkinek, aki figyeli a beszélgetésünket, mert azt mondtad, hogy állítólag sokan hallgatják vissza, és a visszajelzések szerint sokan figyelik is.
3: Így van, rengeteg a statisztika azt mutatja, hogy hál' Istennek nagy sikere van ennek a műsornak. Köszönjük szépen különben a visszajelzéseket is, mert hogy ezekből tanulunk. Megkérem a kutyát, hogy deugasson bele a műsorba. Köszönöm. Na, tehát a következő a hallgatónak a felvetése, hogy ő nem nagyon hiszi ezt a social media által mutatott csodálatosan szép képet. Ugye itt vannak a családok, akik folyamatosan, aranyosan, fantasztikusan fényképezkedve, mindenki mosolyog, mindenki imádja egymást, mindenki segíti egymást. Majd azt mondja, hogy például ő a szomszédaival úgy van, hogy amikor meglátja a fotókat, és közben pedig hallja, hogy zárt ajtók mögött megy az ordibálás, a veszekedés, a kiabálás, akkor olyan hiteltelen neki ez az egész. És ráadásul ugye fiatal családról van szó, fiatal szülőként, az a kérdése, hogy bele kell leszólni a gyerekek vitáiba, akiktől hangos a ház. Lehet, hogy üzenet a szomszédoknak.
4: Értem. Azt gondolom, hogy ezt az idilli képet, ahol mindenki szépen csendben teszi a dolgát, a szülők oldaláról a gyermekek pedig önfeledten babáznak és építőkockáznak csendben, ezt sokszor azért nem szoktuk látni, és talán nem is ettől lesz egy család-család. A testvérek közötti konfliktusra azt mondjuk, hogy ez gyakori, az a problémás csupán, amikor ez már az egész családot uralja. A testvérek között a súrlódások, a viták, vagy alkalmanként a veszekedések, ezek a mindennapi életnek a részei, de ott kell a szülőnek mindenképpen bele szólnia, vagy beleállnia ebbe, amikor mondjuk verekedésre kerül a sor, azt egy szülő nem tűrheti, hogy az egyik gyereke verje a másikat.
3: Tehát tetlegességig nem fajulhat ez a dolog.
4: Így van, így van, így van. Ez azt jelenti, hogy a testvéri vitákba nem kell azért mindig beleavatkozni, főképp akkor, amikor azt mondjuk, hogy ezek a gyerekek olyan 8-10 évesek már, akkor gondolhatjuk azt, sőt ajánlhatjuk is kifejezetten jó, hogy oldjátok meg együtt, és akkor a szülő ezt kicsit távolról és vágy füllel hallgatja.
3: Na most sokan különben ezt az üzenetet írták, de akkor most kaptak választ erre, hogy bele kell folyni ezekbe a vitákba. Hol van a határ? Hol kell megállt parancsolni ennek a dolognak? Akkor ezek szerint a tetlegességig azért hagyni kell, hogy a vita az vita maradjon. Így tanulnak meg szocializálódni?
4: Pontosan, illetve az, hogy az a fajta önértékelési mechanizmus elinduljon bennük, illetve hogy egyfajta önvédelmi mechanizmus is, nem a fizikai értelemben vett önvédelem, hanem mondjuk az, hogy önérvényesítés. Tehát, hogy el tudjam mondani azt, hogy mit akarok, és azt miért akarom úgy, ahogyan én kitaláltam. Ez nagyon-nagyon fontos, főleg az önbizalom kialakulásának a tekintetében. Itt szoktak a szülők egyébként egy nagy hibát elkövetni.
3: Mit?
4: Akkor, amikor lezárul egy vita, akár úgy, hogy a szülő segít ennek a vitának a lezárásában, akár úgy, hogy a gyerekek lezárják a vitát, ott mindig marad egy vesztes. Tehát akinek engednie kell, akinek hallgatnia kell, tehát valamilyen szinten egy valaki, aki alul marad, és hogyha ezt a gyereket magára hagyja a szülő, akkor ez az önbizalmat nagyon-nagyon meg tudja tépázni. Nagyon fontos, hogy a vesztes gyerekkel utána beszéljünk, hogy az ő tehetetlenségét ez ne fokozza, hogy megértse azt, és megtanulja azt, hogy ebben a családban mindenkire van idő, és a szeretet az mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy egy-egy vitát, vagy veszekedést esetleg alulmaradottan élek meg.
3: Számít-e az, hogy mindig ki a vesztes? Ha mondjuk mindig ugyanaz?
4: Nem. Nem számít.
3: Az a lényeg, hogy ezt a vesztességet ő tudja feldolgozni?
4: Pontosan így van. Így van. Azért nagyon nagy hiba, amikor a szülők mondjuk társas játékot játszanak a gyermekkel, és mindig a gyermek győz. Ez egy nagyon-nagyon nagy hiba.
3: Ez fontos. Miért?
4: Mert hogy te is tudod, meg én is, meg nyilván a szülők is, hogy nem nyerünk meg mindent. Nem nyerünk meg minden vitát, nem nyerünk meg minden élethelyzetet, és ha egy kisgyermek koromtól azt a hamis világot kapom a szülőktől, hogy mindig én vagyok a legszebb, én verselek a legszebben, én énekelek a legszebben, én vagyok a legjobb, minden kinevet a végén én nyertem meg, akkor ebből a nagyon nyertes helyzetből nehezen fogom azt megtanulni 7-8-9 évesen az iskolában, hogy van, aki gyorsabban fut, mint én, van, aki szebben rajzol, mint én, mikor eddig azt mondtátok, hogy én vagyok a világon a legjobb, és én ezt el is hittem nektek.
3: Már pedig azért sok családban ez elhangzik.
4: Nagyon nagy hiba.
3: Te vagy a legszebb, számukra apának a legszebbje, lehet. A legaranyosabbja.
4: A apának vagy... lehet, hogy a legszebbje, meg anyának.
3: Hát akkor nem hazudik apa.
4: Így van, csak ezt tudni kell, hogy a szomszédé gyereke, meg a szomszédéknak a legszebb. Mindenki a legszebb otthon, de nem az egész világban.
3: Hát a versenyen azért indulunk el, hogy nyerjünk, vagyis hát ezért teszünk meg mindent. Mi van akkor, ha nem nyerünk?
4: A részvétel a fontos, nem a nyeremény. Szerintem erre tanítjuk inkább a gyerekeket, mint azt, hogy nyerjen.
3: Nem akarok átcsapni különben egy másik témába, de különben már kaptunk ilyen e-mailt ezzel kapcsolatban, hogy nehezen tudják kezelni a gyerekek a vereséget. Vereség. Éppen ezért ezt olyan szintű traumának élik meg, hogy utána ilyen depresszívvá válnak.
4: Igen, azt gondolom, hogyha a saját gyerekünket, akár ha több is van, megtanuljuk őket külön-külön személyként kezelni, hogyha a beszélgetésekben az önbecsülésüket elkezdem építeni, hogyha megtanítom a gyerekeknek azt, hogy hogyan segítsék egymást, hogy adott esetben egy-egy közös programon ő magát, saját magát is tudja jól érezni, hogyha megfelelő módon jutalmazok, akkor ezek a problémák, amikről beszéltünk, ezek nagyon kis mértékben fognak előkerülni, és még kisebb mértékben fognak a gyermeknek lelki traumát okozni.
3: De hogyha ez a trauma megvan, mondjuk is már 14-15 éves kor környékén járunk, amikor már ugye az aktív sportélet az már megvan, és ott jönnek ezek a depressziós időszakok, mi lehet ebből hosszú távon?
4: Hát azt gondolom, hogy nagyon sokszor tanulási nehézségek jönnek ebből, vagy az alvással kapcsolatos problémák, illetve étkezési problémák, akár melyik felét is nézzük, akár amikor elhízik a gyermek, mert a szeretet éhségét, vagy az elfogadás hiányát azt táplálékkal pótolja, vagy éppen az anorexiás gyerekeknek egy része is tulajdonképpen ilyen jellegű lelki traumákat hordoz, amik feldolgozatlanok még benne.
3: A múlt héten kaptam egy olyan információt egy beszélgetéssel kapcsolatban, hogy az a gyerek, aki rajongva évek óta folyamatosan jár egy sportegyesületbe, és ott különben egy viszonylag jó teljesítményű sportoló. Volt egy kudarca az egyik hétvégén, egy csapatsportágban, ő ugye az egyik poszton játszik, és így éppen ezért vesztett a csapat, ráadásul két olyan gólt is kaptak, ami ő rajta múlt. Na most a gyerek azt mondta, hogy oké, rendben, vége a meccsnek, és abba hagyom az egészet. Na már most ugye itt azért elkezdtek aggódni a szülők, elkezdett aggódni mindenki, itt vannak kérdőjelek. Azért ebből hosszú távon azért lehetnek problémák.
4: Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag konkrét helyzet, amit mondtál, de mégiscsak általánosnak tekintem. Hát azt kell mondani, hogy van olyan gyermeki vagy fiatal, ifjú lélek, aki egy ilyen lelki traumát nem képes feldolgozni úgy, hogy ő visszamenjen a pályára, akkor az ő hosszú távú lelki békéjének megőrzése érdekében adott esetben ezt abba is hagyhatja. Nem ez a tragédia. Én azt gondolom, hogy szülőként a legfontosabb az az, hogy a gyerekem legyen boldog. Ha versenysportoló lesz, akkor abban legyen boldog. Ha azt mondja, hogy már nem akarom ezt tovább csinálni, mert ez már nekem annyit nem nyújt, vagy sokkal többet vesz ki belőlem, az nem ördögtől való, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én ezt most befejezem. Tehát én nem gondolom, hogy bármelyik oldalt is erőltetni kell. Ha felborulsz a biciklivel, üljél rá vissza, ez igaz. De attól, ha akarsz, de attól, hogy ezt a gyerek másképpen oldja meg, és azt mondja, hogy én olyan helyzetekben már nem akarok többé belemenni, amelyekben nekem ilyen traumáim lehetnek, akkor azt mondom, hogy akkor az ön érvényesítő, meg az önmentő mechanizmusa már a lelkében jól működik, akkor azt is hagyni kell, hogy azt mondja, hogy akkor ennek legyen vége.
3: Később különben ő lesz a teljesítménykényszeres?
4: Hogyha a szülő ezt oly mértékben erőlteti, akkor adott esetben ez a gyereknek egy olyan gátat fog hozni, hogy ő mindig saját magát akarja legyőzni, saját magamat meg mindig nem fogom tudni.
3: Értem. Van-e arra olyan technika, letelt az idő, de ez nagyon fontos. Van-e arra olyan technika, amikor megtaníthatjuk a gyerekkel az ilyen típusú helyzeteket minél jobban kezelni?
4: Máshonnan közelítem meg ezt, amit mondtál, onnan, hogyha egy család együtt él, együtt játszik, ha a családtagok segítik egymást, hogyha a családtagok szeretik egymást, hogyha ez az egység, ez látszik, hogyha egymásra büszkék is tudunk lenni, amellett, hogy egymás nehézségeit, gyengeségeit el tudjuk fogadni, akkor nagy-nagy terápiára már nincs szükség.
3: Ez szuper lezárás volt. Jó, köszönjük szépen. Hát ömlenek a kérdések, én azt gondolom, hogy még ilyen típusú témákra vissza fogunk térni. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen sláger téma ebben a szekcióban. Józsi, köszönjük még egyszer, és további csodaszép napot neked.
4: Köszönöm, és mindenkinek ugyanezt kívánom. Sziasztok!
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

A Jetlag dalát hozhattam, ez volt a témág, én is majd DJ Sammyvel folytatjuk a The Boys of Summer nem sokára. Előtte pedig úton akadályok egészen pontosan Nyírszőlő és Nyírtelek között a körforgalomnál. Gázolaj borult az aszfalt burkolatra, nem tudom, hogy sikerült-e ezt kármentesíteni. Egyelőre ez a helyzet figyelmesen. Virányosnál, vasúti átjárónál van egy kis meló, mely egy félpályás lezárást igényelt, ezzel is számolnia kell. Belváros, Kert utca, csúszós balkanyar, rendőri figyelem. Nem messze innen a Tűzér utcánál, ott van egy bevásárlóközpont, ott az Aldi, tudja meg a benzinkút, itt szoktak száguldozni, itt is rendőröket találunk, figyelmesen erre. Kisvárdánál a 4153-ason az elkerülőn dolgozik a háromlábú, és hozzátenném, hogy tökéletes időzés van drónozásra. No, meg a trafiboxokra is, innen nem jöttek üzenetek, de én azért figyelnék rájuk. Mérsékeljük a tempót, vigyünk magunkkal folyadékot, nagyon fontos, és hallgatjuk a legnagyobbakat DJ Sammyvel, folytatjuk Tóth Gabi Én Idője, szintén itt a legnagyobbak között, aztán nézzük, hogy hogyan változik az üzemanyagár, egyáltalán történt itt valami.

0: Szokás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek azonnal, mindjárt 5 óra. Érkezik Andi a legfrissebbekkel, mi megnézzük, hogy mi a helyzet a üzemanyag háza táján. Úgy néz ki, hogy a kedd az még mindig a stagnálásról szól, mintha kivárna a piac, mintha inkább a mérséklődésre utaznának. Mozdulnak ide-oda az árképzők, de komolyan nem történik semmi. Maradunk az átlagárak tekintetében a 95-ösnél, 580-nál a gázolaj 593 forintba kerül. Normál üzemanyagokat tekintve ezek az átlagárak. A Brent olaj egyébként erősödőben, 74 dollár most hordója, ez egyébként a reggeli adat 73-hoz képest egy kis erősödést mutat, de például a hétvégén voltunk ilyen 72 dollár környékén is, ez ugye a tavalyi átlag. 311 forintra mérséklődött a forint értéke az USA dollárral szemben, ez talán annyira nem jó hír nekünk, voltunk 304-5 forint környékén is, ez most a részünkről rontást jelentett, remélem a tendencia fordul, változik. Bármi történik itt a Best FM-en, majd tájékozódunk minden nap, holnap is az üzemanyagok házatáján, most azonban Andi tájékoztat minket, jönnek a friss hírek, és beszélgetünk a vámról. Júliustól ugyanis megváltozik a vámszabály, hogy hogyan, mindjárt hozom.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
3: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
4: csempekert.hu.
5: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
6: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéik. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Még marad az extrém meleg. Az óvodai nevelési évről is döntöttek a képviselők, és szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még ma és holnap is kitart a forróság. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztó pontok és párakapuk segítenek elviselni a hőséget. Nyíregyházán a Kossuth téren is működnek párakapuk. Ülésezett a nyíregyházi közgyűlés. A képviselők elfogadták az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2026-2027-es óvodai nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést is mások mellett. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, az önkormányzat fenntartásában jelenleg 4 óvoda működik 35 feladatellátási helyen, összesen 152 csoporttal. 4 székhelyi intézmény, 23 tagintézmény és 8 telephely várja az óvodáskorú gyermekeket a város területén. A városban óvodai ellátásban több mint 3400 gyermek részesül. A következő nevelési évre vonatkozóan az óvodai jelentkezés áprilisban minden intézményben megtörtént, írja a portál. Szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások Nyíregyházán. A bébi korosztályban ugyan még nincsenek eredmények és nem számolják a gólokat, a gyerekek fejlődése szemmel látható, mondta rádiónknak Rudik Máté, az Aqua Esa edzője.
8: Ahogy szeptemberbe kezdtük, úgy gondolom, hogy így az év végére azért megtérült a belefektetett munka. Jövőre ezek a gyerekek egyel nagyobb korosztályba lépnek a gyerek 4-es csoportba, ahol nagyobb labdával, nagyobb kapura, támadó idővel, nagyobb pályán fogják játszani a mérkőzéseket, úgyhogy teljesen új szint lesz ez nekik a játékban. Ezek a gyerekek jövőre is az én kezeim alatt fognak dolgozni, illetve a 16-os és a fiatalabb korosztályosok is, ők lesznek a bébik. Viszonylag hosszabb szünet után, augusztus elején megkezdjük a munkát, és gőzerővel készülünk az új szezonra.
7: Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Szerdán megérkezik a változás, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor, zivatar. Az esti órákban is zenket az ég. 31-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Három perccel járunk 5 óra után, a hőség az továbbra is tombol, odakint, nálunk pedig frissítő dalok érkezik majd Alex Gaudino és a Destination Scalabria. Vele indítjuk utolsó közös óránkat és nézzük a vámszabályt, mely júliussal majd újabb fejszámolásokat hozhat.

And Vogue énekelt My Lovin' után, majd a New Level Empire és a Valami Legyen című sláger, melyet készítek, melyet hozhatok, és beszélgessünk a vám változásáról. Rengetegen rendelünk külföldről, így mindenkit érint a téma, egészen pontosan az a 3 eurós vám, melyet meg kell majd fizetnünk júliustól. Egy Magyarországon is bevezetett uniós jogszabályról legyen szó, mely a rendelet alapján 150 euró alatti értékű csomagoknál is vámot rendel el, ugye eddig erre nem volt példa, vagy nem volt szükség. Így itt a 150 euró alatti értékű csomagoknál 3 eurós vámot kell majd fizetni. Olvasható ez egyébként a NAV oldalán, illetve tájékoztat minket a NAV szóvivője, mert megtalál a Best FM oldalán. Hozzáteszik, hogy a csomagban található termék kategóriák után kell majd a vámot megfizetni. Tájékozódjon tovább, érdemes, ha használ külföldi szájtokat, innen rendelget. A Best FM oldalán megtalálja a hírt. Én pedig hozom a dalokat, a New Level Empire-tól egy a Valami Legyen, aztán itt lesz majd a Two Black Waves of Love című dala is.

Sophie B. Hawkins dala után irak tájékoztató, itt is változások, szintén a hőség miatt érdemes erről beszélnünk, illetve hoztam a hírt már a hétvégén is. A korábban érkező hulladékszállító autókról beszéljünk, melyek igazából nagyjából egy órával korábban érkeznek majd a gyűjtőpontokra, elvigyék a hulladékainkat. Ez azért érdekes, mert nekünk is hamarabb kell kitenni majd a hulladékgyűjtő edényt a megfelelő helyre, különben nem lesz elszállítva. A változás azért szükséges, mert a legmelegebb órákban nyilvánvalóan az éjak dolgozói is már a munkazövét szeretnék maguk mögött tudni. Ez teljesen érthető, tájékozódjon akár az éjak oldalán, a Best FM oldalán is megtalálja a hírt. Ne feledjük, a hulladékszállítás nagyjából egy órával korábban kezdődik el. A jó légdala érkezik ide a képzeld el után. Utazunk Saint-Tropez szigetére DJ Antoine-nal, és itt van Márk dala is.

Mindegy, háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Amy Winehouse dala után nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban már a kedd. Nézzük, időjárásunk mit kínál. Hát marad a forróság, erről már beszéltünk, sőt, egy kicsit még inkább oda csavarnak majd. A reggeli órákban 22 fok várható, ez hajnali 5 egyébként, aztán kúszunk felfelé, 41-42 fok is lehet a legmelegebb órákban 2 óra körül. Amikor is majd fokozatosan elkezd megvastagodni a felhőzet, és jön majd ez a füllettség, esőre azonban mindösszesen 10%-nyi esélyünk van, a felhők következtében van egy kis visszaesés a hőmérsékletben, ez 4-5 foknyi, tehát ilyen 35-36 fokra mérséklődik majd a hőmérséklet 16 óra magasságában, akkor változik a szél iránya, majd keleties, aztán pedig majd déli-délnyugati áramlásra kell készüljünk. Úgy néz ki, hogy a kedben már valószínűbb az eső, akkor már 6 mm-nyi érkezhet, ez egyébként továbbra is semminek mondható, a 6 mm-nyi eső és a hidegfront mindösszesen 4 fokkal csalja vissza a hőmérsékleti maximumunkat. Szerdára 35 fok várható, ennyit fog jelenteni a hidegfront. Kalendárium. Ide is gondolatok, holnap ünnepel Pál Emília bács Ditta, a hónap utolsó napján, 30-án, a Magyar Szabadság napján. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és hozom Pápai Jóci dalát, Ott vársz rám, hallgatjuk a Backstreet Boys és sikerét is, itt a Best Ten.

0: És ezzel vége elszaladt ez a 4 óra Night Shift, érkezik a folytatásban. Én megköszönöm mai megtisztelő figyelmét, és remélem holnap is találkozunk. Mindenkinek tartalmas pihenést kívánok a forróságban, mely odakint fogadja. Én inkább azt mondanám, hogy maradjunk otthon, próbáljunk hűsölni, vagy nagy kád vízbe beülni, mert a strandok is igen zsúfoltnak mondható. A klímát maximum 10 fokkal lejjebb, mint a kinti hőmérséklet. Ezen túl már megbetegedések jöhetnek, erre is figyeljünk. Na meg a nagyon hideg üdítőkre, a jégkássákra is. Könnyen megfázik a torka, akkor utána meg majd jön a megbetegedés. Ne igyon cukros üdítőitalokat, próbáljuk kerülni az alkoholt, a kávé túlzott fogyasztását, mert az sem segít. A folyadék putlása, a citromos víz a legjobb egyébként, vagy szoktam ilyen almafröccsöt inni, ez lényegében almalé, meg szóda, meg citromkarika. Ez nagyon jó, ezt érdemes kipróbálni fele-felében keverve. Tuti! Mások pedig az uborkás vízre esküdnek, hát én azt nem tudnám meginni. Szóval erről ennyit mára, holnap találkozunk legközelebb 2-től itt a Best FM, Endéken István vagyok, viszont hallásra.
1: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korlátozzák egyes vonatok sebességét. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését, és az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. A MÁV csoport közölte, a sínhőmérséklet több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, ami szükségesítette a korlátozást a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Az intézkedések miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. A jelenlegi sebességkorlátozásokban több Szabolcs-Szatmár-Beregi szakasz is érintett. Ezek a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony. A Debrecen Mátészalka, a Nyíregyháza Nyírbátor, Mátészalka Zajta és a Mátészalka Tiborszállás vasútvonalak. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését Nyíregyházán is. Az EAK Nonprofit Kft. Közölte, a tartósan magas hőmérséklet miatt a szolgáltatási területén a kukásautók a megszokottnál korábban, már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a feladatellátás zavartalanságát biztosítva a hulladékszállítást végzők a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház idén is megrendezte a hagyományos Semmelweis napi ünnepségét Nyíregyházán, a vármegye háza Besenyei nagy termében. Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt tisztelgő eseményen Eisner Éva főigazgató rádiónknak kiemelte, ez a nap az összefogásról és a legmélyebb szakmai megbecsülésről szól.
3: Egy borzasztó komoly megbecsülést szeretnénk kifejezni ezzel. Nagyon nehéz körülmények között dolgozik az, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, akár melyik szegmensben dolgozik. Egyetlen teljes integrációban működő kórháza vagyunk mi az országnak, ami ad számos előnyt és számos nehézséget is. A mi munkatársaink az okfő átlag kórházaihoz képest legalább 20%-kal több beteget látnak el, több diagnosztikai munkát végeznek el. Komoly humán erőforrás hiány mellett látják el azt a szakmai feladatot, ami egy vármegye egészségügyi ellátásának a biztosítása.
2: Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és átszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Szerdán megérkezik a változás, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor, zivatar. Az esti órákban is zenket az ég. 31-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Júliustól érvényesek az új vámszabályok. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek, és átveszik diplomájukat a végzősök. Kovács Rádai Andrea vagyok. Júliustól Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője közölte, az összeget nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Ezeket a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám beépül majd a webáruházak áraiba. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár-Beregnek. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint 7 főispáni kinevezésről döntött Magyar Péter miniszterelnök. A vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal élére Bede Péter Józsefet nevezte ki június 29-i hatállyal. Július 3-án és 4-én tartja diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. Az intézmény közölte, a júniusi záróvizsgák alkalmával csaknem 1040 végzős hallgató adott számot tudásáról. Az oklevél átadó ünnepi szenátusi üléseken várhatóan csaknem 840-en veszik át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten kapnak oklevelet. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken. A Nyíregyházi Egyetem alkalmazott humántudományok intézetének 2 másodéves nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgatója is előadást tartott a Durkó Mátyás emlékkonferencián. Az eseményt a Debreceni Egyetem szervezte, és a neveléstudomány és a kapcsolódó társadalomtudományi területek egyik jelentős szakmai fórumának számít. A Nyíregyházi Egyetemet 2 hallgató képviselte. Csorba Éva Anna előadásában a nevelőszülői hivatást mutatta be a vérszerinti gyermek aspektusából, míg Grica Kamilla a diák munka komplex jelentőségére hívta fel a figyelmet. A hallgatók szakmai felkészülését Szőcs Andor, az Alkalmazott Humántudományok Intézetének agyuntusa segítette, tudott a közleményében a Nyíregyházi Egyetem. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Szerdán megérkezik a változás, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor, zivatar. Az esti órákban is zenket az ég. 31-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Még marad az extrém meleg. Az óvodai nevelési évről is döntöttek a képviselők, és szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Még ma és holnap is kitart a forróság. Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is. Az extrém meleg már az egészséges szervezetet is megterhelheti. A szakemberek felhívják a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Az ország több pontján vízosztópontok és párakapok segítenek elviselni a hőséget. Nyíregyházán a Kossuth téren is működnek párakapok. Ülésezett a nyíregyházi közgyűlés. A képviselők elfogadták az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2026-2027-es óvodai nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést is mások mellett. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, az önkormányzat fenntartásában jelenleg 4 óvoda működik 35 feladatellátási helyen, összesen 152 csoporttal. 4 székhelyi intézmény, 23 tagintézmény és 8 telephely várja az óvodáskorú gyermekeket a város területén. A városban óvodai ellátásban több mint 3400 gyermek részesül. A következő nevelési évre vonatkozóan az óvodai jelentkezés áprilisban minden intézményben megtörtént, írja a portál. Szép szezon zártak a legkisebb vízilabdások Nyíregyházán. A bébi korosztályban ugyan még nincsenek eredmények és nem számolják a gólokat, a gyerekek fejlődése szemmel látható, mondta rádiónknak Rudik Máté, az Aqua Esze edzője.
3: Ahogy szeptemberbe kezdtük, úgy gondolom, hogy így az év végére azért megtérült a belefektetett munka. Jövőre ezek a gyerekek egyel nagyobb korosztályba lépnek, a gyerek 4-es csoportba, ahol nagyobb labdával, nagyobb kapura, támadó idővel, nagyobb pályán fogják játszani a mérkőzéseket, úgyhogy teljesen új szint lesz ez nekik a játékban. Ezek a gyerekek jövőre is az én kezeim alatt fognak dolgozni, illetve a 16-os és a fiatalabb korosztályosok is, ők lesznek a bébik. Viszonylag hosszabb szünet után, augusztus elején megkezdjük a munkát, és gőzerővel készülünk az új szezonra.
2: Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Szerdán megérkezik a változás, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor, zivatar. Az esti órákban is zenket az ég. 31-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a

0: Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Korlátozzák egyes vonatok sebességét. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését, és az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. A MÁV csoport közölte, a sínhőmérséklet több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, ami szükségessé tette a korlátozást a legmelegebb, délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Az intézkedések miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. A jelenlegi sebességkorlátozásokban több Szabolcs-Szatmár-Beregi szakasz is érintett. Ezek a Budapest, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony. A Debrecen, Mátészalka, a Nyíregyháza, Nyírbátor, Mátészalka, Zajta és a Mátészalka, Tiborszállás vasútvonalak. Korábban kezdik a hulladék begyűjtését Nyíregyházán is. Az EAK Nonprofit Kft. Közölte, a tartósan magas hőmérséklet miatt a szolgáltatási területén a kukásautók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A cél, hogy a feladatellátás zavartalanságát biztosítva a hulladékszállítást végzők a nap legforróbb órái előtt elvégezhessék feladataikat, csökkentve ezzel a hőség okozta egészségügyi kockázatokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház idén is megrendezte a hagyományos Semmelweis napi ünnepségét Nyíregyházán, a vármegye háza Besenyei nagy termében. Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája előtt tisztelgő eseményen Eisner Éva főigazgató rádiónknak kiemelte, ez a nap az összefogásról és a legmélyebb szakmai megbecsülésről szól.
3: Egy borzasztó komoly megbecsülést szeretném kifejezni ezzel. Nagyon nehéz körülmények között dolgozik az, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében akármelyik szegmensben dolgozik. Egyetlen teljes integrációban működő kórháza vagyunk mi az országnak, ami ad számos előnyt és számos nehézséget is. A mi munkatársaink az okfő átlag kórházaihoz képest legalább 20%-kal több beteget látnak el, több diagnosztikai munkát végeznek el. Komoly humán erőforrás hiány mellett látják el azt a szakmai feladatot, ami egy vármegye egészségügyi ellátásának a biztosítása.
2: Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és átszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Szerdán megérkezik a változás, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor, zivatar. Az esti órákban is zenket az ég. 31-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenét szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

Et on y va.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekház a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Júliustól érvényesek az új vámszabályok. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár Beregnek, és átveszik diplomájukat a végzősök. Kovács Rádai Andrea vagyok. Júliustól Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Lincmeier Szilvia, a NAV szóvivője közölte, az összeget nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Ezeket a vámtarifa számok határozzák meg. A fizetendő vám beépül majd a webáruházak áraiba. Új főispánja van Szabolcs-Szatmár Beregnek. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint 7 főispáni kinevezésről döntött Magyar Péter miniszterelnök. A vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kormányhivatal élére Bede Péter Józsefet nevezte ki június 29-i hatállyal. Július 3-án és 4-én tartja diplomaosztóját a Nyíregyházi Egyetem. Az intézmény közölte, a júniusi záróvizsgák alkalmával csaknem 1040 végzős hallgató adott számot tudásáról. Az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseken várhatóan csaknem 840-en veszik át személyesen diplomájukat. A sikeresen záróvizsgázott hallgatók számos képzési szinten kapnak oklevelet. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, valamint osztatlan tanárképzés és szakirányú továbbképzés területeken. A Nyíregyházi Egyetem alkalmazott humántudományok intézetének 2 másodéves nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgatója is előadást tartott a Durkó Mátyás emlékkonferencián. Az eseményt a Debreceni Egyetem szervezte, és a neveléstudomány és a kapcsolódó társadalomtudományi területek egyik jelentős szakmai fórumának számít. A Nyíregyházi Egyetemet 2 hallgató képviselte. Csorba Éva Anna előadásában a nevelőszülői hivatást mutatta be a vérszerinti gyermek aspektusából, míg Grica Kamilla a diák munka komplex jelentőségére hívta fel a figyelmet. A hallgatók szakmai felkészülését Szőcs Andor, az alkalmazott humántudományok intézetének adjunktusa segítette, tudott a közleményében a Nyíregyházi Egyetem. Kedden a napsütés időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felől, és elszórtan futó zápor, zivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hozhatnak. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Szerdán megérkezik a változás, egy hidegfront hatására elszórtan alakulhat ki egyre több zápor, zivatar. Az esti órákban is zenket az ég. 31-38 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: love with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat. De.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
4: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for fun, he says, get a job.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: That's just the way it
5: is. Legyen a kedvenced.
6: Things will never be the same.
3: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerek.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza talál.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.